Nils Wilhelm Gade alkotása, az Ossian visszhangja hangzott el a Szentgalleni Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Modestas Pitrénas. A zeneszerző, amikor kitört a Schleswig-Holsteini háború, hazasietett Kopenhágába, és az egyetem tiszteletbeli bölcsész tudarrá avatta. Grieg C-mol szonátája szól.

Edvard Grieg cémoszonátáját Henning Kragerud szólójával hallottuk átiratban. Grieg egyébként Bergenben született, apja egy skót származású kereskedő volt, anyja pedig egy jó nevű bergeni családból származott. A ráadás Henning Kragerud az 1973-as hegedű művész improvizációja volt.

Henning Kraggerud improvizációját hallottuk. Most az 1977-ben született Anna Thorvaldsdóttir Erality című kompozíciója következik. Anna Izland egyik legünnepeltebb zeneszerzője, 2012-ben elnyerte az Északi Tanács zenei díját, kompozícióját nagyon sok helyen játsszák.

Anna Torzva Dutir Érealiti című kompozíciójat a Szent Galleni Szimfonikus Zenekar játszotta Modestas Pitrenas vezényletével. A zeneszerző, hogy alkotásaira azt írják, nagyon hat a táj és a természet. Ő egyébként cselló művésznek készült. A koncerten ezután Nils Gade első szimfóniája hangzott el.

Nils Wilhelm Gade első szimfóniája hangzott el, az alcíme Szjalünd gyönyörűségságain. Előadta a Szentgáleni Szimfonikus Zenekar, vezényelt Modestas Pitrenas. A komponista gyakran használja skandináv melodikát. Maradunk Skandináviában, hiszen Franz Berwald Bédur szeptetjét halljuk.

Franz Berwald Bídur szeptetjét svéd művészek játszották. Ez a stockholmi hegedűművész nagyon jelentős szerepet vállalt a svéd szimfonikus zene fejlődésében. Nagyon sokat utazott Európában. Most Johann Halvorsen zeneműve következik, a Bojárok diadalmas bevonulása.

A bojárok diadalmas bevonulása, Johann Halvorsen kompozícióját az Edmontoni Szimfonikus Zenekar játszotta. A komponista sok európai országban tanult, képzett muzsikus volt, csak éppen Grieg mellett nem tudott megfelelően kibontakozni. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is jó szívvel a Notturnót.

Johannes Okegem nagyon híres szerző volt, Szabolcsi Bencét idézem. A gótika utolsó megszállottja ő, az örök lebegés, a túlvilági titok, a végtelen dallam és a végtelen ellenpont, az égbe nyúló szövevények, a zenei dómok és őserdők művésze. Az egykori apátsági kincstárnok, diplomata és királyi tanácsos volt a 15. században. Halálakor a francia költők úgy síratták el, mint a zene fejedelmét, 36 szólamú motettáját a világ csodájaként emlegetik, és nem győzik magasztalni. Most következő zeneművének címe Missa Prolationum.

Johannes Okegem egyik miséjét hallottuk a Hilliárd ének együttes előadásában Paul Hilliárd vezényletével. Mihail Ipolitov Ivanov kaukázusi vázlatok szvitje következik. Ez a komponista Rimszky-Korszakov tanítványa volt, és a tiflisi cári színház karmestereként dolgozott.

Mihail Ippolitov Ivanov kaukázusi vázlatait hallottuk az Edmontoni Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Az 1935-ig élt zeneszerző tanította a Moszkvai Konzervatóriumban, majd a Moszkvai Rádió Zenekarának vezetője lett. Most Chopin zongoradarabja következik, E-dur bevezetés és változatok egy német népdalra.

E-dur bevezetés és változatok egy német népdalra. Chopin zongora darabját Ludmila Angelov játszotta. Liszt Orpheus szimfonikus költeményét játssza most a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezénnyel, aki csak nem fél évszázadon át volt a magyar zenekultúra meghatározó szereplője.

Liszt Ferenc Orfeusz szimfonikus költeményét a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszotta, vezényelt Ferencsik János. Heinrich Ignaz Franz von Bieber c-moll szonátájával folytatjuk a zenélést. Bieber a salzburgi hercegérsek palotájában Mozart előtt dolgozott, nagyon elismert muzsikus volt.

Bieber c-moll szonátáját Daniel Szepecs, Hileper, Liz Santana és Mihály Béringer tolmácsolásában hallottuk. Bieber cseh származású volt, de ahogy említettem, első Lipót császár alatt szolgált és Salzburgban élt sokáig. Ray Vaughan Williams ismert műve következik, Fantázia egy Thomas Tallis témára.

Ray Vaughan Williams kompozíciója hangzott el Fantázia egy Thomas Tallis témára, előadta a BBC Velszi zenekara, vezényelt a Daki Otaka. A brit szerző mindig arra bíztatta társait, hogy ne akarják Wagner vagy Richard Strauss stílusát majmolni, ez akkoriban divat volt. Francesco Corbetta zenéje szól.

Francesco Corbetta Folia variációját Simone Valle Rotonda játszotta gitáron. Kedves hallgatóim, befejezésül ma Stanislav Moniuszko Halka című operájának mazurkáját hallgatjuk meg, én viszont előtte elköszönök a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván, kellemes napot mindenkinek!

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését. Ugyanakkor közölte, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte. Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hozzátette. Ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Ökológiai lábnyom kalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátor kifejezetten a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti. Csecsemőt helyeztek el a Heimpál gyermekkórház babamentő inkubátorába. Az első orvosi vizsgálatok alapján a kislány egészséges, 56 cm és 4400 g súlyú. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szaposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. Egy 50 éves férfi matracával elsodródott, őt a parttól 4 kilométerre kellett kimenteni. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Végül az időjárásról, jelenleg 8 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-19 fokot mérnek, a délnyugati tájakon felhős, másutt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű, a borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, este 16-25 fok valószínű, a Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos, hasonlóan kissé szellemes, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: A Színejava következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színejava. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remekművet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncertfelvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Bayreuthi ünnepi játékok. Élő közvetítések július 25-től a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Dániel és Daniella nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Mindkét név héber eredetű, jelentése Isten a bírám. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630-30-30-160-as számon, vagy e-mailben a muzsikáló reggel@radio.hu e-mail címem. A zene hallgatást ma reggel Karl Davidov a Szökőkútnál című kompozíciójával kezdjük, melyet Perényi Miklós Gordonkán, Kocsis Zoltán zongorán játszik.

Karl Davidov a Szökőkútnál című kompozícióját játszotta Perényi Miklós Gordonkán, Kocsi Zoltán zongorán. Davidovot a 19. században a cselló cárjaként is emlegették. Nem csak virtuóz előadó volt, hanem a Szentpétervári Konzervatórium fontos tanára és később igazgatója is. A cselló repertoárban azok közé tartozik, akik igen sokat tettek azért, hogy a hangszer valóban szóló hangszer lehessen. Davidov után a fiatal Mozart következik, a D-dur divertimento, még salzburgi darab, jegyzékszáma 136, és Mozart körülbelül 16 éves volt, amikor megírta. Ezt játsszák most a Szent Mártin in the Fields kamarazenekar szólistái.

Wolfgang Amadeus Mozart 136-os köhöl jegyzékszámú D-dur divertimentóját a Szent Martin in the Fields kamarazenekar szólistái játszották. Mozart után Ottorino Respighi zenéje következik, akit legtöbben a nagy római zenekari triptihona, Róma kútjai, Róma fenyői és római ünnepek szerzőjeként ismernek, de szenvedélyesen érdekelte a régi zene is. Most a régi olasz táncok harmadik szvitjének Passacaglia tétele hangzik el. Vezényel Jesús López Cobos.

Torino Respighi, régi olasz táncok harmadik szvittjéből a negyedik tételt, a Passacagliát játszotta a lozanni kamarazenekar Jesús López Cobos vezényletével. Respighi után Schubert zongora muzsikája következik, egészen másfajta zongora műveket írt, mint mondjuk Liszt vagy akár Chopin. Ő inkább az ilyen bensőséges darabokhoz vonzódott, és ezek az empromptük is, bár nem improvizációk, de mégis kicsit úgy hat, mint hogy abban a pillanatban születne meg a zene, kiváltképp egy jó előadó keze alatt. Most az Ázdur empromptüt játsza Nemes Katalin zongorán.

0: Franz Schubert Ázdú Rembrandt-tűjét játszotta Nemes Katalin. Egy perc elmúlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Július 21-én reggel, pontosan 100 évvel ezelőtt született Gutmann Mihály zenepedagógus karnagy, az erdélyi kórus mozgalom kiemelkedő egyénisége. 1414-ben, tehát egy kicsit távolabbi időpontban ma született Francesco della Rovere, a későbbi negyedik Sixtus pápa, a Sixtus kápolna névadója. Ma 210 éve született Paul Julius Reuter, a Reuters hírügynökség alapítója, 1899-ben Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, 1920-ban pedig Isaac Stern, hegedű művész. Szabó Helga karnagy 1933-ban látta meg a napvilágot, ezen a napon, 1935-ben Egressy István, magyar zenész, karmester, 1955-ben pedig Tarbéla, filmrendező. Isten éltesse a ma 83 éves Barbara Schlick német szopránt, a 79 éves Lukács Sándor Kossuth díjas színművészt, őket köszöntjük. Brindisi Szent Lőrinc liturgikus emléknapja van, ő áldozópap és egyház tanító volt. Ezen a napon halt meg Robert Burns, skót költő, Johann Nepomuk Melzel, a metronóm tökéletesítője, Piketty Tibor zeneszerző és orgonaművész, Jerry Goldsmith filmrendező, Anthony Rolf Johnson tenor, valamint Tony Bennett, amerikai énekes. A zenehallgatást Antonio Vivaldi 578 A Rium jegyzékszámú G-moll koncertójából a harmadik és negyedik tétellel folytatjuk, a Modo Antiquo játszik, vezényel Federico Maria Sardelli.

Antonio Vivaldi 578A Rium jegyzékszámú G-moll koncertójának harmadik és negyedik tételét játszotta a Modo Antiquo Federico Maria Sardelli vezényletével. Mendelssohn egyik legismertebb színházi zenéje következik, a Nászinduló a Szent Ivániai álomból. Ugye Mendelssohn különleges viszonyban áll Shakespeare Szent Ivániai álom című művével, ezt a híres nyitányt már 17 évesen megírta, de a teljes kísérő zenét pedig csak jóval később, a 30-as éveiben, mondhatjuk azt, hogy sajnos ugye nem sokkal a halála előtt. A Nászinduló pedig ma már szinte önálló életet él, esküvők állandó kellékeként, és érdemes ezen egyettől elvonatkoztatva is hallgatni ezt a zseniális alkotást. A Bambergi Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Klaus Peter Flohr.

Ez volt Félix Mendelssohn Bartoli Szent Iváni álom kísérő zenéjéből, a Nászinduló. A Bambergi Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Klaus Peter Flor. Most következzen Wilhelm Friedemann Bach, ő Johann Sebastian Bach legidősebb fia volt, híres organista, rögtönző hírében állt, és hát persze az apjához méltóan a kontrapunktikus, tehát az ellenpontot figyelembe vevő szerkesztés mestere. Weimarban született, anyja Mária Barbara Bach, ugye Bach első felesége, akit a 30-as évei közepén veszített el. Tőle hallgatunk most egy Sicilianót a Szeged Klasszik Triótól. Varga Laura fuvolán, Vizsói Lívia fagotton, Klebnicki György zongorán játszik.

Wilhelm Friedemann Bach Sicilianót játszotta a Szeged Klasszik Trió, Varga Laura fuvolán, Vizsói Lívia fagotton, Klebnicki György zongorán játszott. Gioacchino Rossini a Varázsból szvittjéből csendül most fel a hatodik tétel a keringő Ottorino Respighi hangszerelésében. A két olasz szellem találkozik, Rossini és Respighi. Rossini már régen nem írt operákat, amikor rövidebb szalonos darabjai tovább éltek, Respighi pedig ezekből az anyagokból készített balettet, a Varázsból címmel, tehát ebből szólal most meg a keringő. A Montreali Szimfonikus Zenekar játszik, vezényel Charles Dutoit.

Rossini dallamaiból a Varázsból című balettet összeejtő Ottonino Respighi zenét hallottuk. A keringőt játszotta a Montreali Szimfonikus Zenekar Charles Dutoit vezényletével. Az óra végén, a hírek előtt pedig még egy rövid galopp induló Albert Lavignac-tól. A galopp mars hangzik el. Alexandre Tarot és Frank Braley játszik zongorán. Az átdolgozást Léon Lemoine készítette.

0: Albert Lavinek Galopp Mars című művét játszotta Alexandre Taro és Frank Brély. Pontosan 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte. Nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Az országgyűlés alelnöke Hallerni Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tisztás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Hallerni Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Ma fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratait, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásáról létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Két új főszerkesztő helyettessel bővül augusztustól a Kossuth Rádió szerkesztősége. A közmédia átalakításának és szakmai megújulásának részeként Bogár Zsolt és Magyari Péter a rádió teljes tartalmáért felel majd, és már részt vesz az új műsor struktúra kidolgozásában. Mindketten több mint 25 éves újságírói tapasztalattal rendelkeznek. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyebek mellett régi hírlapok, könyvek, kéziratok, kották, fényképek és a Magyar Távirati Iroda 1945 és 1987 közötti hírei váltak elérhetővé. A kópia felületén megtalálhatók egyebek mellett Erkel Ferenc István király című operájának kottái, Kurták György kéziratai, Jókai Mor a Jövő század regénye című művének kézirata. Elindult emellett a Széchenyi híd nevű szolgáltatás is, amelyen a Nemzeti Könyvtár digitális gyűjteményei egyetlen felületen kereshetők. A Mohácsi csatáról nyílt kiállítás a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A Történelem sorsfordító lapjai című tárlat az 500 évvel lezajlott Mohácsi csata előzményeit és történelmi, kulturális, vallási és társadalmi hatásait mutatja be korabeli kiadványok segítségével. A kiállításon látható Tinódi Lantos Sebestyén 1554-es Kolozsváron kiadott Krónika című verseskötete, amely az első nyomtatásban megjelent bekötött magyar nyelvű kiadvány. A kiállítás október 21-éig látható. Az időjárásról jelenleg 12 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 17-21 fok van, a Dél-Dunántúlon többnyire felhős, másutt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. A borultabb körzetekben eső, zápor, zivatar előfordulhat, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, délután 24-31, este 16-25 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos és hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valeri Szokolov, Szergej Málov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: A Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
5: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Ajánló. 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitóhangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser, a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő, majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust július 25-én 17 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című két felvonásos operájáról mesél László Ferenc.
7: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
6: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncert felvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel, a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten éltesse Dániel és Daniella nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút, ezúttal Wikman Pál, a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok művészeti vezetője mesél majd egy közeledő koncertről, és egy óra múlva a 8 órai híreket követően ma is lesz kinyerve játék és muzsika 10 percben. Arcangelo Corelli, opusz 6 numero 2-es F-dur koncertó grosszójával folytatjuk a zenehallgatást, az első tételt játssza az English Concert, vezényel Trevor Pinnock, és ő közreműködik csembalón is.

Arcangelo Corelli opusz 6 numero 2-es F-dur koncertó grosszójának első tételét játszotta az English Concert, Trevor Pinnock vezényelt és játszott csembalón. Érdekes, hogy ő más barokk zeneszerzőkhöz képest, mint amilyen például Handel, Bach vagy akár Telemann volt a talán legnagyobb életművel rendelkező barokk zeneszerző, meglepően kevés művet hagyott hátra, mármint Corelli. Életműve szinte kizárólag hegedű szonátákból és koncertó grosszokból állt, operált vagy egyházi vokális művet nem igazán írt. Ez a viszonylag kis katalógus mégis egész Európára hatott. Egyrészt Rómában ünnepelt hegedűs és zenekar vezető volt, műveit pedig Handel, Bach és Vivaldi is jól ismerte. Most következzen Frédéric Chopin opusz 42-es S-dur keringője, Szilasi Alex játszik zongorán.

Frédéric Chopin opusz 42-es ázdúr keringőjét játszotta Szilasi Alex zongorán. Most Joseph Haydn zenéjéhez térünk vissza. Haydn közel 3 évtizeden át az Eszterházi hercegek szolgálatában dolgozott, zenekart vezetett, saját operáit próbálta, hangszereket szerzett be, és szinte minden alkalomra új zenét komponált. Egyszer azt mondta, elszigeteltsége miatt eredetivé kellett válnia, hiszen senki sem zavarhatta, vagy bizonytalaníthatta el. A híres búcsú szimfónia menüett tételét játssza most a Filharmónia Hungárika vezényelt Doráti Antal.

Joseph Haydn Fis-moll búcsú szimfóniájának harmadik menüett tételét játszotta a Filharmónia Hungárika Doráti Antal vezényletével, és hát itt még valószínűleg a herceg nem sejtette, hogy micsoda meglepetés már lesz része a negyedik tételben, amikor elkezdenek elszivárogni a zenészek a színpadról. Most Emmanuel Chabrier zenéje következik, aki mármint Chabrier pályája különös módon indult, csak nem 20 éven át a francia belügyminisztérium tisztviselőjeként dolgozott, és a komponálás sokáig csak második hivatása maradt. 39 évesen végül feladta biztos állását, hogy teljesen a zenének szentelje magát. Bár életműve nem nagy, Ravel, Debussy és Poulenc is nagyra becsülte eredeti humorát és ragyogó hangszerelését, a L'Amoureux zenekart Jutta Cassado vezényli.

Emmanuel Chabrier vidám indulóját játszotta a Lamuró zenekar Yutaka Sadó vezényletével. Még egy művet hallgatunk meg, és utána kulturális ajánlóval folytatjuk. Ludwig van Beethoven kamarazenéje következik, az Esz-dur trió első tétele az Abegg trió 1988-as felvételéről.

0: Ludwig van Beethoven Eszúr triójának első tételét játszotta, az Abegg trió. 2 perc elmúlt, 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, kulturális ajánlóval folytatjuk. A 13. Veszprémi régi zenei napok keretében ma este 7 órától a Veszprém völgyi jezsuita templomban ad koncertet a Le Caravanserail francia együttes. Vezetőjük Bernard Köjér, a csembaló művész, másnap július 22-én, tehát holnap önálló estel is megajándékozza a veszprémi régi zenei napokra érkezőket. Wikman Pállal, a fesztivál művészeti vezetőjével Kecskés Barbara beszélgetett.
2: Egy csodálatos francia együttes, a Le Caravanserail érkezik hozzánk, Bertrand Cuillé az ő vezetőket, csembaló művész, és miután ő önállóan is fog egy koncertet adni majd az követő napon, egy csembaló estet, előző nap pedig a zenekarát a csembaló mellől irányítja majd, és itt hangzik el Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenye, a D-moll csembaló koncertója és a H-moll suite, tehát Bachtól egy nagyon ismert és sláger repertoárnak mondható koncertanyag csendül föl. Az ő előadásuk egy nagyon friss, nagyon eredeti, nagyon átgondolt, sok effektre, hangulati váltakozásokra épülő előadás. Én nagyon szerettem, ahogyan ők megszólalnak és ahogy a zenéhez hozzáállnak, tehát reményeink szerint ott is nagy csodának lehetünk tanulni mi is, illetve aki még ellátogat erre a koncertre.
3: Hogyan született ez a zenész barátság a csembaló művésszel? Említetted, hogy már többször érkezett a veszprémi régi zenei napokra.
2: Igen, ő talán az egyik első volt Bruno Coxé után, akivel ő nagyon gyakran fellép, és közösen is más híres zenekarokban játszanak együtt, illetve más-más formációban, és egyik alkalommal mi Bruno Coxét ismertük, és őt hívtuk, és akkor ő hozta magával Bertrandt is, illetve még sok-sok más kiváló zenészt, akikkel azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Tehát, hogy vele is így alakult ez a kapcsolat, és igazából már évek óta szerettük volna, hogy az együttes a Le Caravanserail ellátogasson hozzánk, de valami oknál fogva mindig meghiúsult ez az alkalom, most viszont itt az a pillanat, amire már régóta vártunk, ők is, mi is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várunk erre a koncertre, én már most szinte a szívem gyorsabban ver, mert nagyon szeretem az ő előadásukat, ezeket a csodálatos műveket az ő előadásukban meghallgatva. Nagyon kis szűk kamarazenekart kell elképzelni, hiszen a jezsuita templomban nem is igazán fér el egy, mondjuk egy klasszikus értelembe vett még barokk zenekar sem, vagy csak szűk keretek között. Ők 7 lesznek jelen, 7 zenész fog csembaló koncertót, illetve brandenburgi versenyt játszani, tehát egészen különleges kamara élményben lehet részünk, talán szokatlan is ezeket a műveket így hallani.
3: Tulajdonképpen egymásra épülnek ezek a koncertek, hogyha a kedves hallgatók minden este beülnek, akkor is van valami folytonosság.
2: Így van, ezt szeretnénk, hogy megteremtődjenek ezek az apró kis finom belső viszonyok, kapcsolatok, és lesz majd a már említett csembaló est, Bertrand Cuillé csembaló estje, ő pedig francia révén ugye nem állhatja meg, hogyha egy csembaló kerül a keze alá, akkor ne játszon francia szerzőktől, ugye itt Couperin lesz az első számú francia a zeneszerző, akinek a műveiből hallhatunk majd, Rameau, aztán Scarlatti, aki szintén nehezen megkerülhető, és még Handel néhány csembaló műve is felcsendül ezen az estén, július 22-én.
0: Wikman Pállal a fesztivál művészeti vezetőjével Kecskés Barbara beszélgetett, tehát ma este a Le Caravanserail francia együttes játszik, holnap július 22-én pedig művészeti vezetőjük Bernard Köjjer csembaló művész, és most az ő előadásában hallgassuk François Couperin C-dur szvitjéből az 5. tételt.

François Couperin C-dur szvitjéből az ötödik tételt játszotta Bertrand Köhler, francia csembaló művész, aki holnap július 22-én önálló estet ad a veszprémi régi zenei napok keretében, ma pedig az együttesével lép fel a Le Caravanserail francia együttessel. Folytassuk a zenehallgatást most Georg Philipp Telemann D-dur koncertójának első két tételével. Boldocki Gábor trombitán játszik, a Szimfónia Varsóvia hangversenymestere Artur Gazzala.

Georg Philipp Telemann D-dur koncertójának első két tételét játszott a Boldocki Gábor Piccolo trombitán a Szinfonia Varsóviával, a hangversenymester Arthur Gazzala volt. Robert Schumann egy korai kamara darabja következik. Schumannt családja jogászi pályára szánta, ő azonban Lipcsében egyre több időt töltött zongora tanulással és komponálással. Amikor zongora virtuózi tervei meghiúsultak, zeneszerzőként és kritikusként talált új utat, ugye ő volt, aki megalapította a Neue Zeitschrift für Musik című folyóiratot, amelyben többek között az akkor még ismeretlen Chopin és fiatal Brahms tehetségére is felfigyelt. A CMO zongora négyes második tételét Antje Weidhaas játsza hegedűn, Várjon Dénes zongorán, Szűcs Máté Brácsán, Várdai István Gordonkán.

Robert Schumann C-moll zongora négyesének második tételét játszotta Antje Veitház Hegedűn, Várjon Dénes zongorán, Szűcs Máté Brácsán, Várdai István Gordonkán. A hírek és az azt követő kinyerma előtt még két katalán muzsikus zenét hallgatjuk meg, illetve ugye Joaquín Malac, aki kiváló zongorista volt, Párizsban is komoly sikereket aratott, írta a spanyol szerenádot, és ezt alkalmazta aztán gitárra Francisco Tárrega. Tehát a spanyol szerenádot játsza az ő átdolgozásában Csáki András gitáron.

0: A spanyol szerenádot hallgattuk meg Joaquín Malas alkotását, amelyet Francisco Tárrega dolgozott át gitárra. Csáki András játszott ezen a 2012-es felvételen 8 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sok nagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte. Nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. A parlamenti pártok is reagáltak Polgár Judit döntésére. A Tisza frakció szerint nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit. Budis Kriszta, a kormánypárt országgyűlési képviselője közölte, tudomásul veszi és megérti a sok nagymester döntését. A fideszes Bóka János úgy véli, Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője pedig a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit sok nagymester mégsem vállalja a köztársaság elnöki jelöltséget. A miniszterelnök napirende előtti felszólalásával folytatódik ma délelőtt 9 órakor a parlament rendkívüli ülése. A képviselők a többi közt elfogadhatják az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő törvénymódosítást, valamint dönthetnek az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Tárgyalnak továbbá az agrárkamaráról, illetve az idei költségvetésről szóló jogszabály módosításáról is. Az oktatás megújításáról egyeztetett a szakminiszter az Alternatív és Magániskolák Egyesülete, valamint a Waldorf Szövetség képviselőivel. Lannert Judit hangsúlyozta, érdemes építeni az alternatív intézmények tapasztalataira. Egyebek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában és az innovatív tanítási módszerek alkalmazásában. Holnapig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Repülés a teljes kép címmel fotópályázatot hirdetett a légiközlekedés környezeti és egészségi hatásainak bemutatására a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Felé Egyesület. Olyan képeket várnak, amelyek egyebek mellett a kerozinfüst, a zaj és hőterhelés, valamint a légiforgalom egyéb hatásait mutatják be. Amatőr és profi fotósok egyaránt pályázhatnak, a műveket szeptember 6-áig várják. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogirtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogirtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén a fővárosban és Hajdú-Bihar megyében lehet számítani. Az időjárásról jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fok van. A Dunántúlon nagy részt felhős, másutt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű. A borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16-25 fok valószínű. 8 óra múlt, 4 perccel. Híreket hallottak. Műsorajánló. A Színe Java következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színe Java. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Rápó! A Mesterek órája szerdai adásában Giuseppe Di Stefano énekel. A 105 éve született olasz tenornak lágy, összetéveszthetetlen meleg hangja volt, valamint szenvedélyes és lebilincselő kifejezésmódja így igenkorán rajongóivá váltak a legnagyobb operaházak. Mesterek órája. Giuseppe Di Stefano, szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Bayreuthi ünnepi játékok. Élő közvetítések július 25-től a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra hat perc.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
3: Szűcs Krisztina vagyok. Jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánok. Honnan telefonál?
3: Budapestről, Újpestről.
0: Hadd kérdezzem meg, hogy telik a nyár, esetleg van-e ilyenkor valami kis utazás vagy üdülés a láthatáron?
3: Hát kösz a kérdést, hát majd lesz jobbra, balra volt már eddig, mert én a tavasz szeretem meg az őszt, úgyhogy
0: akkor nincs olyan
3: akkora meleg. Programozom magam.
0: Teljesen meg tudom érteni egyébként, mert a nyár valóban néha nagyon elszabadul, főleg mostanában már, mint ami a hőmérsékletet illeti. Köszönjük, hogy játszik, és elmondom, miket lehet nyerni. Hogyha a három kérdésre helyesen válaszol, akkor két CD-t küldünk, a Marci Marian zongora művész lemezeit, az egyik a Splinters, a másik pedig a Past Visions című albumok, és hogyha a negyedik kérdése is tudja a megfejtést, akkor a Between Dusk and Dawn című albumot küldjük el. Ezekért lehet tehát játszani, és akkor mondom is az első kérdést.
3: Igen.
0: A mai játékunkhoz olyan darabokból válogattuk a feladványokat, amelyekben egyetlen hangszer hangjának szépségére koncentrálhatunk. Elsőként a hegedű irodalom egyik legismertebb, technikailag rendkívül igényes, mégis szinte éneklő dallamosságú szóló ciklusából, a 24 Capriccióból idézünk. A kérdés, hogy ki komponálta ezt a ciklust.

0: Hát egy bemelegítő kérdés, ki komponálta ezt a ciklust?
1: Hát Paganini komponált 24 kapriszt, és jó nehezek.
0: Igen, ezek nagyon virtuóz darabok, de hát ugye Paganini, mint az ördög hegedűsének tartották, mert olyan elképesztő kunsztokat tudott a hegedűn, amiket tényleg akkoriban fizikai lehetetlenségnek tartottak. És szerintem tulajdonképpen ma is lehet mondani azt, hogy olyasmik. Jön a következő feladvány, amelyben ismét egy vonós hangszer szólóját halljuk majd. A ciklus, amelyből az idézet származik, szerzőjének további cselló szvittjeivel együtt a Gordonka irodalom alapköve. A játék második kérdése, hogy melyik zeneszerző írta a most következő szólószvittet.

0: Melyik zeneszerző írta a szólószvitet?
1: Hát Johann Sebastian Bach írta a cselló szólószviteket.
0: Így van. Így van, ez az Esdur Szvit Gordonkára című harmadik tétele volt Perényi Miklós előadásában. Aha. Kettőből kettő. Fuvola darab következik a századfordulóról, amely francia szerző műve és címként a görög világ pásztor sípjának nevét viseli. A harmadik kérdés, hogy ki a zeneszerző, és szorgalmi feladat, hogyha tudja, nevezze meg azt a görög fúvós hangszert is, amely a mű címe is egyben.

0: eddig a részlet. Tehát ki a zeneszerző, ez az elsődleges kérdés.
1: Debussy, Claude Debussy a zeneszerző, és Syrinx
0: a
1: szóló. Bármint a hangszer, ami szólóra írt.
0: Hát ez a címe a darabnak, hogy Syrinx, ugye fuvolán játszák, Jean-Pierre Rampal játszott fuvolán, de tulajdonképpen ez a pánsípra utal, amit ugye úgy ismerünk, hogy ezek az egymás mellé összefogott, összeerősített különböző hosszúságú lyukas csövek, amiket aztán ugye meg lehet fújni fölülről, mint ahogy a fuvolát nagyjából azzal a technikával, pánsíp, tehát ez a Syrinx gyakorlatilag. Háromból a három kérdése helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük a két Marci Marian albumot. És van még egy kérdés, mivel a zongora alkalmas arra, hogy több szólamot játszanak rajta egyszerre, szóló hangszerként az eddigi hangszereknél jóval hangsúlyosabb szerepet kapott a zene irodalomban. Most egy olyan szerző szóló zongora darabját idézzük, aki életművében a végsőkig kihasználta a hangszer adottságait, a puritán egyszerűségű művektől a kidolgozott zenekari átiratokig és a három kéz illúzióját keltő bravúr számokig. Etűd következik, a technika magas iskolája. A kérdés pedig, hogy ki a zeneszerző.

0: Ki a zeneszerző?
1: Nem?
0: Ki a zeneszerző?
1: A Liszt Ferenc a zeneszerző. Igen.
0: Így van, helyes a megfejtés. Helyes a megfejtés. A numero 8-as C-moll transzcendens etűd, a vadászat szólalt meg Jevgenyi Kiszín előadásában. Úgyhogy gratulálok minden négy kérdés helyes megválaszolásához, hiszen ugye itt is most csak a zeneszerző volt a kérdés, és köszönjük szépen a játékot. Nehéz volt?
1: Nagyon könnyű volt.
0: Na, hát remélem, hogy ez bátorítja a többi hallgatót is, hogy jelentkezzenek és játszanak velünk. Köszönjük szépen Szűcs Krisztinának, gratulálunk és szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Én is köszönöm szépen, és szép napot minden kedves hallgatónak, magának főleg.
0: Köszönöm.
1: Minden jót kívánok.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Kedves hallgatókat pedig hívom, és bátorítom, hogy jelentkezzenek önök is a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvízre. E-mail címünk kinyerma@kukacradio.hu, üzenetrögzítőnk 0630 759 60 10. A zenehallgatás, most folytassuk egy Liszt darabbal, ezzel ért véget a Kinyerma, de maradunk most, és az Arándok évek első évéből, Svájcból a Vihar szólal meg Alfred Brendel tolmácsolásában.

Liszt Ferenc Zarándok évek első év Svájc sorozatából a Vihar hangzott el, Alfred Brendel játszott zongorán. Még két zenét hallgatunk meg, és utána pedig ismét játszunk. Most Wagner következik, illetve előtte még József Miszlivecsek Prágában született egy molnár fiaként, aztán Itáliába költözött, ahol operaszerzőként olyan sikereket aratott, hogy az Il Divino Boemo, vagyis az isteni cseh néven emlegették. A Mozart család is ismerte őt, sőt nagyra is becsülte. A fiatal Wolfgang számára Miszlivecsek az olasz opera világának egyik fontos mintája lehetett. Gémo szimfóniájának első tételét az Orfeó barokk zenekar játssza Mihigáig vezényletével.

József Misztívesek G-moll szimfóniájának első tételét játszotta az Orfeó barokk zenekar. A szokásos reggeli rejtvény előtti utolsó zene még Richard Wagner Tannhäuser című operájából a dal az Esthajnal csillaghoz című. Ugye nem elégedett meg azzal Wagner, hogy csak operákat komponáljon, saját elképzelései szerint színházat is építetett Bayreuthban. A Festspielhausban a nézők elől elrejtette a zenekart, elsődítette a nézőteret és minden figyelmet a színpadra irányított meg, és ezzel olyan színházi gyakorlatot honosított meg, amelyek ma már természetesnek tűnnek. Simon Kinley Side énekel, a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát Ulf Schirmer vezényli.

0: Richard Wagner Tannhäuser című operájából hangzott el Wolfram áriája, dal az Eshajnal csillaghoz. Simon Kinleyside énekelt, a müncheni rádió szimfonikus zenekarát Ulf Schirmer vezényelte. 2 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a reggeli szokásos játékhoz. Elmondom, miket lehet nyerni. Július 22-én szerdán este 8 órakor az Opus Jazz Clubban lesz a Floating Beats című koncert, egy nyitott, lebegő zenei és vizuális platform, ahol a hip-hop mintázatok, a jazz improvizáció szabadsága, az atmoszférikus elektronika és az akusztikus hangszerek organikusan fonódnak össze, olvasható a leírásban. Dóczi Kosztolánszky horvát és Kwan nevével félmérzett koncerthez 2 jegyünk van rá. A másik esemény pedig augusztus 33-án hétfőn este 8 órakor Székesfehérváron a Szent István Székesegyházban lesz az Orgona Pont Fesztivál keretében, a Filharmónia Magyarország rendezésében. Karosi Bálint orgona koncertje ez, melyen Forgó Boglárka közreműködik majd, és ők adnak elő nagyon szép darabokat, ugye Forgó Boglárka csellón játszik. Tehát a két esemény július 22, szerda este 8 óra, Opus Jazz Club, Floating Beats, illetve augusztus 3, hétfő 8 óra, Székesfehérvár Szent István Székesegyház, Karosi Bálint orgona koncertje, amelyen Forgó Boglárka játszik csellón. Ha tudják a megfejtést, kérem, hogy küldjék el azt, hogy melyik eseményre szeretnének eljutni, a megfejtés és a nevük mellett persze. A 0630-30-30-160-as SMS szám, vagy a muzsikáló@reggelkukac.hu e-mail cím áll a rendelkezésükre. Mai rejtvényünk pedig Franz Schubert tanulmányaihoz kapcsolódik. A fiatal zeneszerző a bécsi császári és királyi konviktus növendékeként került kapcsolatba korának egyik legtekintélyesebb muzsikusával. Tanára olasz származású zeneszerző és udvari karmester volt, aki Mozart, Beethoven és Liszt pályájának történetében is felbukkan. Schubert tehetségét hamar felismerte és több éven át tanította ellenpontra, partitúra olvasásra és az énekszólamok megformálására. A kérdés, ki volt Franz Schubert legfontosabb zeneszerzés tanára? Amíg erre válaszolnak, addig hallgassuk Schubert Pisztráng ötöséből a második tételt. Előadja Rudolf Serkin zongorán, Zsemlárédó hegedűn, Philipp Négele brácsán, Leslie Parnas gordonkán és Julius Levine nagybőgőn.

Franz Schubert Pisztrán Göttöséből a második tételt játszottam, Rudolf Sörkin, Zsemlárédó, Philipp Négele, Leslie Parnas és Julius Levine, és az volt a rejtvény kérdés, hogy ki volt Franz Schubert legfontosabb zeneszerzés tanára. A megfejtés Antonio Salieri. Sok megfejtés érkezett, helyes megfejtés, úgyhogy mondom a nyerteseket, Deli András és Kígyósi Zoltán. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok. Következzen most Johann Sebastian Bach 208. kantátájából, a Vadász kantátából a zárókórus. A Gehingi Kamarakórus és a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling dirigálja.

Johann Sebastian Bach 208. kantátájából, a vadász kantátából hallgattuk meg a záró kórust. Ez ugye egy világi kantáta volt. Christian Saas-Weissenfelsi herceg születésnapjára a Gehingi Kamara kórust és a Stuttgarti Bach kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényelte. A következő szerző neve már önmagában is egyfajta életrajz. Ermanno Wolf Ferrari, német festő édesapja és velencei édesanyja vezetéknevét egyesítette. Fiatalon maga is festőnek készült, Rómában és Münchenben tanult képzőművészetet, mielőtt aztán végleg a zenét választotta. Divertimentójának harmadik tételét, a Sicilianát játssza az Oviedo Filharmónia. Vezényel Frederik Haider.

Ermanno Vol Ferrari divertimentójának harmadik tételét, a Szicíliánát játszotta az Oviedo Filharmónia Friedrich Haider vezényletével. Rövid filmzene következik a kódjátszmából, a Different Equation. Alexandre Desplat a zeneszerző, és ő vezényli a londoni szimfonikus zenekart.

A Kódi játszom a című film zenéjéből hallottunk egy részletet. A zeneszerző Alexandre Desplat vezényelte a londoni szimfonikus zenekart. Műsorunk elején hallhatták a 16 éves Mozart 136-os köhögi számú divertimentóját, most pedig az ugyancsak ekkoriban írt fiatalkori 134-es köhögi számú A-dur szimfóniája fináléjával ér véget a mai muzsikáló reggel, a Capella Savaria játszik.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 134-es köhüljegyzék számú A-dur szimfóniájának befejező tételét játszotta a Capella Salvaria. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is búcsúzom, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. 9 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bersenyei Márk. A mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülésének második napja. A napi rend előtti felszólalások után a képviselők dönthetnek a többi között az országos közlekedés szervező létrehozásáról. Elfogadhatják a független közmédia testület alapító okiratát, valamint az iskola kezdési támogatás bevezetése miatt szükséges jogszabály változást. Emellett tárgyalnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sok nagymester megtiszteltetésnek nevezte a kezdeményezők felkérését, ugyanakkor közölte: nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthofer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása hétfő éjfélkor szűnt meg. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. Holnaptól újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Ökológiai lábnyom kalkulátort készítettek a vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az alkalmazás a cégek működési és számviteli adatai alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. A kalkulátort kifejezetten a magyar mikro, kis és középvállalkozások sajátosságaira fejlesztették, és a fenntarthatóság mellett a működési költségek csökkentését is segítheti. Tovább nőtt a hétvégén Guyana partjainál történt kombaleset halálos áldozatainak száma. 27 holttestet már kiemeltek a hatóságok az Atlanti-óceánból. 69 embert élve kimentettek, közülük 32-en nem szerepeltek az utaslistán. 83-an eltűntek, őket továbbra is keresik. A komb feltehetően túlterhelt volt, a tragédiát túlélő kapitány drogtesztje pozitív lett. Őt, valamint a személyzet egy tagját őrizetbe vették, az ügyben vizsgálat indult. Jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-23 fok van. A Dunántúl nagy részén felhős, másutt derült az ég, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett az ország északi felén több, a déli régiókban kevesebb napsütés valószínű, a borultabb körzetekben kisebb eső, zápor, zivatar lehet. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél, délután 24-31, este 16-25 fok valószínű, a Balaton 26, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos, hasonlóan kissé szeles idő lesz a következő napokban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motus és Korossi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: A Színe Java következő összeállításában a tavalyi év során bemutatott filmek zenéiből válogatunk. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, Trent Reznor, Atticus Ross és Graham Reynolds. Színe Java. A legjobb filmzenék. Ma 11 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Szerda este az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az ifjú hegedűművész Szergej Dagagyin a legnagyobb megmérettetések nyertese, mint a moszkvai Csajkovszki nemzetközi verseny, a hannoveri József Joachim vagy a szingapúri nemzetközi hegedűverseny. Virtuozitása nem kétséges. Most a kamara együttes partnereként mély zeneiségével is elkápráztatja a közönséget. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, szerdán 20 óra 31 perckor, a Bartók Rádióban. Bayreuthi ünnepi játékok. Élő közvetítések július 25-től a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
6: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt Camille Saint-Saëns zenéjével, és szóljon az első tétel az Opus 119-es D-moll Gordonka versenyből. Lynn Harrell és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Ricardo Sáy vezényel.

Camille Saint-Saëns zenéjét hallgattuk, aki csoda gyermek volt, 3 évesen írta első darabját, és 4 évesen zongorázott először közönség előtt. Ezt a tehetséget a kollégák is felismerték és elismerték. Hector Berlioz például csodálattal írta, ez a fiatalember mindent tud és lenyűgöző zongoraművész. Liszt Ferenc aztán kiváló zeneszerzőnek és a világ legnagyobb organistájának nevezte őt, de Saint-Saëns egyik véleménytől sem ájult el, sőt, saját zeneszerzői teljesítményét egy kicsit még alá is becsülte, amikor megjegyezte, hogy érzése szerint ő az első a másodvonalbeli zeneszerzők között. Én pedig ilyenkor mindig arra vagyok kíváncsi, hogy van-e folytatása ennek a tehetségnek, vagyis mi történt a családban. És Camille Saint-Saënsnál sajnos szomorú a történet, mert a zeneszerzőnek és feleségének 2 fia volt, akik 1878-ban mindössze 6 héten belül egymás után hunytak el. A 2 éves André egy ablakból zuhant ki, a 6 hónapos Jean-François pedig tüdőgyulladásban hunyt el. És ez a szívszorító kettős veszteség gyakorlatilag véget is vetett a szülők házasságának. A zeneszerző szemérmes ember lehetett, nagyon ritkán beszélt a tragédiáról, de a gyászát zenében minden bizonnyal megfogalmazta, bár ezt sem igazolta soha. Leginkább találgatnak a kutatók, azt vélik, hogy az állatok farsangja híres hattyút ételét a zeneszerző gyászoló lelke ihlette, és talán ez lehetett az oka annak, hogy az egész állatok farsangjából maga Saint-Saëns egyedül a hattyút ételt tartotta előadásra érdemesnek, és a többire azt mondta, hogy nehogy egy ilyen vicces és paródiaszerű zene őrizze meg a nevét. Hát lehet, hogy így született a hattyú, nem tudjuk. Amit viszont most hallgattunk, az Opus 119-es D-moll Gordonka verseny első tétele volt, Camille Saint-Saëns zenéjét Lynn Harrell játszotta, mellette a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Ricardo Sáy vezényelte. Most következzék Beethoven zenéje és a Les Adieux szonáta, Les Adieux tétele, ez a szonáta első tétele, és az Opus 81-es S-dur szonátáról van szó, Gyantó Jenő zongorázik.

Beethoven lezagyő szonátájának első tételét hallgattuk, és ez maga a búcsút kifejező tétel. Beethoven számára a három nyitó akkord mutatja meg a német búcsúzó szót, itt jelenik meg a Liebe Wohl, amit a kéziratba is beírt a zeneszerző, és ezek a nyitó akkordok visszacsengenek egy későbbi zeneszerzőnél, Johannes Brahmsnál, akinek kórusos gyászéneke, a Nénie, egy másik búcsúdarab, nyitó három akkordja idézi a lezagyő szonáta elejét. Beethovennél ezek az akkordok egy kicsit a kürt hangját idézik, míg a Néniében az oboával a legelők nyugalmát rajzolja meg Brahms. És mindkét zeneszerzőnél érvényes, hogy az első két akkord meglehetősen kiszámítható, a harmadik viszont meglepő, egyáltalán nem a vélt irányba viszi tovább a zenét. És hogy mi is ez a Nénie, latinul Nénia vagy Nénia, az ókori Rómában a gyászmeneteket kísérő gyászistennőt vagy gyászéneket jelöli, mivel ezeket az énekeket nem rögzítették írásban, nem tudunk túl sokat sem az eredetükről, sem a formájukról, valószínűleg hagyományosan átadott szövegek és dallamok voltak ezek, és talán fuvolával vagy lanttal kísérték őket, és egy ilyen gyászéneket dolgozott fel a Nénie című kórusos darabjában Johannes Brahms, és itt idézte egy picit Beethoven lezagyő szonátáját. Az Ezdur szonáta első tételét hallgattuk Jandó Jenő előadásában. Menjünk most az opera irányába. Handel Ariodante című művének harmadik felvonásából következik Dalinda áriája. Patricia Petimon énekel, a velencei barokzenekart Andrea Marcon vezényli.

0: Handel Ariodante című operájának harmadik felvonásából hallottuk Dalinda áriáját, Patricia Petibon énekelt, a velencei barokkzenekart Andrea Marcon vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 9:30, következzék most Antonín Dvorzsák 8. szimfóniájának harmadik tétele, a Bournemouth Szimfonikus Zenekart José Serebrié vezényli.

Antonin Dvorzsák 8. szimfóniájának 3. tételét hallottuk, a Bőrmód szimfonikus zenekart José Szereprié vezényelte. Joseph Haydn zongora szonátái közül emelünk ki most egyet, a különösen népszerű 52-et, ez egy S-dur szonáta. 1794-ben írta Haydn, amikor másodszor járt Londonban, és ez egy fontos út volt, mert ekkor ismerkedett meg az új angol fortepianóval, ami teltebb hangzású pedálos hangszer volt, és a korábbi hangszerekhez képest jóval nagyobb volt a hangterjedelme. Úgyhogy valószínűleg nem tévedünk nagyon, hogyha azt gondoljuk, hogy ez a hangszer jelentős inspirációt adott a zeneszerzőnek, és ebben a szonátában ez meg is jelenik, mert jóval teltebb, akkordosabb zenei anyagot alkotott, mint a korábbi darabokban. Hallgassuk az 52. S-dur szonáta második adagio tételét, Svjatoszláv Richter zongorázik.

József Haydn 52. Ezdur szonátájából hallgattuk a második adagio tételt, Svetoslav Richter zongorázott. Sibelius a következő szerzőnk, akiről sokan tudják talán, hogy volt egy időszak, amikor meglehetősen önpusztító életet élt, és ez éppen akkor volt, amikor a hegedű versenyen dolgozott. Előfordult az is, hogy a felesége Aino egy barát segítségével vitte haza a zeneszerzőt egy kocsmából. De azért mégiscsak elkészült a darab, mert a zeneszerző, aki egykor egy virtuóz hegedűművész karrierjéről is álmodott, a bemutató után bizonyosan elégedetlen volt a darab első változatával, mert neki látott, hogy átdolgozza a darabot. Aino arra is rábeszélte, 1904-ben volt mindez, hogy hagyják el Helsinkit és költözzenek egy vidéki villába, ahol aztán élete hátra lévő részét töltötte a zeneszerző. Itt visszanyerte egyensúlyát szerencsére, és aztán 1906-ban készülhetett el a hegedű verseny végleges változata. Hallgassuk ebből az egyébként mesterműből, a D-moll hegedű versenyből a harmadik tételt. Hilary Hahn és a Svéd Rádió szimfonikus zenekara játszik. Esa-Pekka Salonen vezényel.

Jean Sibelius D-moll hegedű versenyének harmadik tételét Hilary Hahn szólójával hallottuk, mellette a Svéd Rádió szimfonikus zenekarát, ez a Pekka Salonen vezényelte. Egy vidám dal és egy nagyszerű előadó. Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című operájából Falstaff Bordalát hallgatjuk Gregor József előadásában. A Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényli.

0: Ez volt Falstaff Bordala, Otto Nikolaj, a Vincori Vígnők című operájából. Gregor József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Medvecki Ádám vezényelte.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, következzék most Francesco Geminiani La Folia koncertogrosszója. A Purcell Quartet felvételét halljuk.

Francesco Geminiani hangszerelését hallottuk. Ez a zeneszerző életében Handel és Corelli egyenrangú kollégájának számított. Geminiani 1704 és 6 között Corelli tanítványa volt, és ő volt az is, aki elvitte tanára zenéjét Londonba, ahol 1714-ben letelepedett. Persze semmit nem bízott a véletlenre, mert nem csak játszotta Corelli műveit, hanem számos szonátát át is dolgozott teljes vonos zenekarra, és ezt nagyon okosan tette, mert ezzel saját hírnevét és vagyonát is növelte. Geminiani 1729-ben készítette az átiratot Corelli Opus 5-ös sorozatának 12. szonátájából, ez a La Folia szonáta, amellyel állítólag még már mint az átdolgozással Corelli is elégedett volt. Geminianihoz eljutott a pletyka, miszerint egykori mestere elismerően nyilatkozott a műről. Geminiani a korábban hegedűre és kontunióra írt, nagy virtuózitást igénylő művet valóban izgalmas vonos zenekari darabbá alakította át, és ezt hallgattuk most, ezt a La Folia Concerto Grossót a Pörszök Quartet előadásában. Lakmé és Malika kettősével visszakanyarodunk az operához, Dölib Lakmé című operájának első felvonásából szól a részlet. Anna Netrebko és Elina Garancsa énekel, a Baden-Badeni Szimfonikus Zenekart Marco Armiliato vezényli.

Lakmé és Malika kettősét hallottuk Delib Lakmé című operájának első felvonásából. Anna Netrebko és Elina Garancsa énekelt, a Baden-Badeni szimfonikus zenekart Marco Armiliato vezényelte. Szóljon most két tétel a második és harmadik Carl Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniájából, a Berlini Régi Zeneakadémia zenekarát halljuk.

Carl Philipp Emanuel Bach Émol szimfóniájának második és harmadik tételét a Berlini Régi Zene Akadémiától hallottuk. És szóljon még egy kis karakterdarab, ez is a sorozat címe, Antonio Bazzini Opus 34-es hat karakterdarabja közül hallgatjuk a hatodikat, a Calabrese tételt. Véde Frank hegedűn, José Gallardo zongorán játszik.

0: Antonio Banzini Opus 34-es 6 karakter darabja közül a 6. Calabrese tételt hallottuk, Wilde Frank hegedült, José Gallardo zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Most először játék lesz, aztán utána visszatérünk egy picit a tegnapi játékhoz is, Lehel Kürtjéhez, de erről majd egy picit később, most következzék a játékunk. Mondom a nyereményeket, van egy koncertünk és egy lemezünk ajándékként. A koncert július 24-én pénteken este 7 órakor lesz a Martonvásári Brunswick Kastély parkjában, Időtlen harmóniák címmel. A Brunswick Teréz emlékév rendezvényeinek egyik ez, a Budapesti Filharmoniai Társaság kamarazenekari koncertje a Kastélyparkban. Werner Gábor vezényel, Pólus László lesz a Gordonka szólista, és Mona Dániel zenetörténész szórakoztatja a közönséget, mindig nagyon szórakoztató valóban, ahogy ő mesél a művekről. Úgyhogy érdemes jó időben, szép környezetbe kirándulni a Martonvásári Brunswick Kastély parkjába. A koncertet július 24-én pénteken este 7 órakor lesz. Ezek a jegyek, a tárgyeremény pedig a Magyar Rádió gyermekkórusának albuma. Reményi János, Tész Gabriella és Igó Lenke vezényel az albumon. Az ebben az ezekben az időszakokban készült felvételek válogatása ez a lemez. És természetesen várom a zenei javaslatokat is, mondom hozzá a kérdést, amellyel egy legendás hegedűművész emlékét idézzük, és egy legendás trió felvételét hallgatjuk. 1920. július 21-én született Isaac Stern hegedűművész, ő hegedül a felvételen, mellette Leonard Ross cellón, Eugene Istomin pedig zongorán játszik, és Beethoven zenét hallgatunk. A 18. századi szokásoknak megfelelően Beethovennél is gyakran megjelennek olyan variációs darabok, amelyek

írt egy másik variációs darabot is, amelynek címében a zeneszerző harmadik szimfóniájának alcíme szerepel. Vagyis melyik variációs darab nagyjából egyidős azzal a trióval, amelyből most, ha nem is a teljeset, de egy nagyobb részletet meghallgatunk. Erre várom a válaszokat SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre, tehát Beethoven Opus 44-es variációs darabjából hallgatunk egy nagyobb részletet, de közben azt a művet írják meg, vagy annak alcímét, amelyet nagyjából egy időben ezzel a trióval írt a zeneszerző, és ennek a másik darabnak a címe, az alcíme ugyanaz, mint Beethoven harmadik szimfóniájának alcíme. Vagyis micsoda?

Legtöbben helyes választ írtak, néhány tévedés volt, hogy mi is az az alcím, ami Beethovennél két helyen szerepel, a harmadik szimfónia alcímeként és egy variációs darab alcímeként, ez az Eroica, és az Eroica variációk volt az a darab, amelyet nagyjából egy időben írt a zeneszerző ezzel az Opus 44-es variációs művel, amelyből részletet hallottunk Isaac Stern tiszteletére, mert hogy az ő születése napja van ma. Ő hegedült a felvételen, mellette Leonard Rose cellón és Eugene Istomin zongorán játszott. Ők hárman is egy legendás triót alkottak. 1960-as, 70-es években nagyon híres volt ez a kamara együttes. Az Eroica volt tehát a helyes válasz, és a két nyertes, a jegyek és a tárgyeremény nyertese Kovács Géza és Csepeli Hilda. Zenei ajándékokat is kapunk sorban Baka Ágnestől, Dávid Józsefnétől és Ráfiné Gáspár Anna Máriától. De mielőtt ezeket elkezdenénk megmutatni, mondtam, hogy visszatérünk egy pillanatra a tegnapi játékhoz, amikor ugye Lehel Kürtje volt a megfejtés, és már a tegnapi adás vége felé is, meg ma is volt, aki kérdezte, hogy megszólaltatható-e Lehel Kürtje, mert hogy mondtam valami ilyet, ilyen ráutaló gondolatot. Igen, kétszer megszólalt Lehel Kürtje, először másodszor a 90-es évek végén, akkor Velencei Tamás trombitaművésznek, a Budapesti Fesztivál Zenekar szóló trombitásának jutott a megtiszteltetés, aki aztán néhány évvel később a berlini filharmonikusok szóló trombitása lett, de még fesztiválzenekarosként neki jutott a megtiszteltetés, hogy egy állami rendezvény, ha nem vagyok benne már biztos, de talán egy augusztus 20-i rendezvény volt ez, amikor a Hősök terén volt egy hatalmas ünnepség, és ott szólalt meg Lehel Kürtje. De neki könnyebb dolga volt, mint az első előadónak, mert egy trombita fúvóka azért mégiscsak segít, és akkor egy viszonylag dallamszerű szignált ki lehetett hozni ebből a Kürtből, Lehel Kürtjéből. De az a kanász és népzenész Kádár Ferenc, aki először megszólaltatta, és egy rádiófelvétel is készült ebből, neki nem volt trombita fúvókája, úgyhogy ő két hangot variált egy kis ritmussal keverve, amikor 1988-ban, ha jól emlékszem, nem, bocsánat, de hogy is 1953-ban készült a felvétel, mert 83-ban már meghalt ez a kanász népzenész. 92 évet élt, úgyhogy szép élete lehetett, és 62 éves volt, amikor megszólaltatta Lehel Kürtjét, és ezt rögzítette a rádió. Szóval ebből az 1953-as felvételből hoztam egy pici részletet, egy ilyen fél perces részletet. Hallgassuk meg, mielőtt a zenei ajándékok megszólalnak, hogy hogyan is szólt Lehel Kürtje.

Így szólt tehát 1953-ban, és egy trombita fúvók a segítségével a 90-es évek végén egy picit több dallamot lehetett kihozni a hangszerből. Ez volt tehát Lehel Kürtjének hangja, és ezzel lekerekítettük a tegnapi játékot. Most akkor térjünk a maira, és lássuk a zenei javaslatokat. Baka Ágnestől Huzella Elek zenéjét kaptuk ajánlatként, illetve kérdésként, hogy vajon vannak-e olyan felvételek, amelyeken Huzella Elek művei szerepelnek, ha nem is sok, de azért vannak, igen. És mivel ritkán hallgatunk gitárt, én most a gitárra írt három táncot választottam, ami könnyen lehet, és mindjárt kiderül, hogy egy kicsit Domenico Scarlatti szonátáit idézheti hangulatában, mert egy In Memoriam Domenico Scarlatti koncerten készült a felvétel, Szilvágyi Sándor gitározik.

Huzella Elek három táncgitárra című darabját hallottuk Szilvágyi Sándor előadásában. És most egy picit annyiból bajban vagyunk, hogy ugye ezek a felvételek, amelyeket önök ilyenkor kérnek, egy archívum, egy digitális archívumból érkeznek, és még nem érkeztek meg a további kérések. Úgyhogy folyamatban van, tehát meg fogjuk hallgatni ezeket a részleteket, de most azt hiszem, hogy egy picit be kell ide ékelnünk egy másik zenét, addig is, amíg megérkezik a következő, amit megmutatnánk. Úgyhogy most hallgassuk Mozart zenéjét, a 375-ös köhijegyzékszámú Ezdur Szerenád második menüettjét a Magyar Fúvós Együttes előadásában, és reméljük, hogy ez alatt megérkeznek legalább egy a további két zenei javaslat közül.

Mozart 375-ös köhjegyzékszámú Ezdur szerenádjának második tétele szólt a Magyar Fúvós Együttes előadásában, és ez jótékony hatással volt a digitális archívumra, mert bár a sorrendet most megcseréljük ahhoz képest, ahogy a neveket mondtam, de az egyik felvétel már megérkezett, Ráfiné Gáspár Anna Mária kérése teljesülhet most, aki Liszt Ferenc, Assisi Szent Ferenc prédikál a Madaraknak című művét, vagyis az Áldur legendát kérte egy bizonyos előadásban, és így is lesz, Ránki Fülöp zongorázik.

Liszt Ferenc ádúr legendáját, az Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak című művet hallottuk Ránki Fülöp előadásában. És ez alatt megérkezett Dávid Józsefné kérése is, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy ez az a részlet, amit szeretne hallani Giuseppe Verdi Traviátájából. A második felvonás jelenete következik. Rafael Farman, Alain Gabriel, Giorgio Gatti, Victor Garcia Sierra, Eterik Vazava és José Cura énekel. A Solisti Cantorit és az Olasz Rádió szimfonikus zenekarát Zubin Méta vezényli.

És még folytatódik a második felvonás. Verdi Traviátájából hallottunk részletet. Rafael Farman, Alain Gabriel, Giorgio Gatti, Victor Garcia Sierra, Eteri Gvazava és José Cura énekelt. A Solisti Cantorit és az Olasz Rádió Szimfonikus Zenekarát Zubin Méta vezényelte. Ezzel ér véget ma a játék. Köszönöm szépen mindenkinek. Most pedig hallgassuk Vincent Dendi harmadik szimfóniájának negyedik tételét az Izlandi Szimfonikus Zenekar élén, Rumongambab.

0: Vincent Dendi harmadik szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az izlandi szimfonikus zenekart Rumon Gamba vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című kétfelvonásos operájáról mesél László Ferenc.
2: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncertfelvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

2025-ben megjelent filmek zenéiből válogatok a Színejava mai adásában. A szerkesztő műsorvezető Ottmár Dávid köszönti a kedves hallgatókat. A Brutalista, az egyik csata a másik után, a Vadászat után és a Blue Moon részleteit hallják majd. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, a Trent Reznor Atticus Ross szerzőpáros és Graham Reynolds, de elhangzik majd egy rövid idézet egy John Adams darabból is. E négy film semmiképp sem ad teljes képet a tavalyi mozifilm kínálatból, nem is célja természetesen, de azon filmkedvelők számára, akik követik az újdonságokat, szeretik és követik, egyik-másik, akár mind a négy ismerős lesz majd. Most a Brutalista kísérő zenéje szól, Daniel Bloomberg szerzeménye.

A Brutalista, mely még 2025 elején futott a hazai mozikban, egy monumentális amerikai történet egy európai bevándorlóról, aki a háború után új életet próbál kezdeni az Egyesült Államokban. Főhőse egy zseniális, de makacs építész. A filmben Tóth Lászlónak hívják, tehát nekünk kivándorló, akinek, hogy úgy mondjam, betonba öntött álmai egyszerre jelentenek menedéket és börtönt. Tóth László kitalált személy. A filmalkotók a magyar származású Marcel Breyer életéből merítettek inspirációt. A film nem csak egy alkotó pályáját követi végig, hanem egy bizonyos aspektusból azt is megmutatja, milyen árat kell fizetni az amerikai álomért. A brutalista építészet rideg formái itt az emberi kapcsolatok keménységét tükrözik. Érdekesség, hogy a rendező, Brady Corbett 3,5 órás játékidőben klasszikus nagy epikai formában mesél. Ritka vállalás a mai filmgyártásban, bár eszünkbe juthat Martin Scorsese Megfojtott virágok című óriása, az is hasonló hosszúságú. Lehet, hogy Corbett műve is hadüzenet, vagy egyfajta ellenforradalom a gyors snittekkel operáló látványfilmekkel szemben? Meg lehet. A brutalista zenéjét Daniel Bloomberg szerezte.

Nem tudom, ez a valóságban is így van-e, de a Brutalista történetében a főszereplő sorsa összefonódik az általa tervezett épületekkel. Ahogy egyre nagyobb megbízásokat kap, úgy válik egyre magányosabbá. A film egyik központi kérdése lehet,

Te tisztán alkotni egy olyan világban, ahol minden alkutárgya. A zenétjegyző Daniel Bloomberg minimalista kompozíciói különleges atmoszférát teremtenek, ismét felismerhetjük majd az előző zene témáját, mégis más köntösben.

A brutalista zenéit követően az Egyik csata a másik után című film részletei szólnak. Ez egy nyugtalanító, sötét tónusú mozi a hatalomról és az ismétlődő erőszakról. A történet egy olyan világban játszódik, ahol a konfliktusok sosem zárulnak le, csak új formát öltenek. Hát ez a valóságban is így van. A szereplők folyamatosan reagálnak a múlt döntéseire, miközben újabb és újabb harcokba sodródnak. A film ezt kérdezi, tanulunk-e valaha a vereségeinkből? Johnny Greenwood zenéje feszült, katonás ritmusokkal erősíti a történet könyörtelen lüktetését.

Ebben a filmben nincs igazán nyugvó pont. Az egyik csata a másik után hősei állandó morális döntéskényszerben élnek. Paul Thomas Anderson rendező a személyes kapcsolatokat épp úgy csatatérré változtatja, mint a nyílt konfliktusokat. A cselekmény lassan bontakozik ki, miközben a hangsúly egyre inkább az emberi felelősségre kerül. Mit jelent túlélni, és mit jelent győzni? Most egy visszafogott gitártéma következik Johnny Greenwood tollából, mely ritka, intim pillanatokat enged meg a film alapvetően kemény világában.

Az egyik csata a másik után nem klasszikus háborús film, sokkal inkább egy lelki hadszíntér térképe. Hadszíntérkép. A történet azt mutatja meg, hogyan öröklődik tovább a konfliktus generációról generációra. A film nem kínál könnyű válaszokat, ha egyáltalán. A csendek legalább olyan fontosak, mint az összecsapások. Az előbbi nyugtató hatású gitármuzsika után most egy feszültséggel teli részlet szól, a zeneszerző Johnny Greenwood.

Az egyik csata a másik után zenéje szólt. A következőkben a Vadászat után című filmről lesz szó. Ez egy thriller, amely a Me Too utáni akadémiai világ erkölcsi vakfoltjait vizsgálja. Főszereplője Alma Imhoff, a Yale filozófia professzora, aki egy súlyos vád árnyékában próbál egyensúlyozni lojalitás, igazság és önvédelem között. Amikor doktorandusza egy közeli kollégát bántalmazással vádol meg, Alma reakciója bizonytalan, és épp ez a bizonytalanság válik a film központi kérdésévé. A történetvezetés nem szolgál elhamarkodott ítélkezéssel. Azt mutatja meg, hogyan válik az elméleti erkölcsfilozófia gyakorlattá, amikor a tét már a saját karrier és hitelesség. A filmhez Trent Reznor és Atticus Ross szerzett egy fő témát, mely három verzióban jelenik meg, ugyanakkor klasszikus alkotók műveinek részletei is felcsendülnek a filmben. Például John Adamstől a Gnarly Buttons című kompozíció.

Luca Guadagnino filmje a vadászat után nem egyetlen bűnesetre fókuszál, hanem az emlékezet és az igazság törékenységére. Alma múltjából előkerül egy régi, tragikus vád, amely új megvilágításba helyezi jelenlegi döntéseit. Van győztes egy ilyen történet végén? Tehetjük fel a kérdést. A rendező önreflexív lezárása tudatosan zökkenti, vagy zökkentheti ki a nézőt, emlékeztetve arra, hogy a narratívák bizony mindig szerkesztettek, mindig szubjektívek. Trent Reznor és Atticus Ross hűvös, szaggatott zenét halljuk most, mely mintha az erkölcsi ítélkezés instabil mi voltát lenne hivatott szemléltetni.

Következzék a Blue Moon, mely egyetlen estére sűríti Lorenz Hart, a legendás amerikai dalszövegíró válságát. 1943-ban járunk az Oklahoma Broadway premierjének estéjén, amikor Hart inkább egy bárba menekül, mintsem volt alkotótársa Richard Rodgers sikerét ünnepelje. A film nem életrajzi összefoglaló, inkább precíz korrajz. Megmutatja, hogyan változik meg a zenés színház világa, és hogyan lesz valaki a nélkülözés áldozata ezen átalakulás során. A szellemes párbeszédek mögött egy fájdalmas felismerés áll, mihez kezdjen egy alkotó, amikor a stílusa már nem divat. Richard Linklater filmjéhez Graham Reynolds szerezte a zenét.

A Blue Moon szinte végig egyetlen helyszínen játszódik. Mégis mondhatjuk, hogy egy teljes korszakot mutat be. Lawrence Hart beszélgetései a bár személyzetével, egy katonazenésszel és régi ismerősökkel fokozatosan fedik fel szakmai kudarcait és nagy tévedéseit. A film azt vizsgálja, hogyan torzul az önkép, amikor a tehetség és az önsorsrontás egyszerre van jelen. A címadó zenét, a Blue Moon-t halljuk, a zeneszerző Graham Reynolds.

0: A Színhelyava mai adásában 4 2025-ben bemutatott filmzenéjéből válogattam: a Brutalista, az Egyik csata a másik után, a Vadászat után és a Blue Moon részletei hangzottak el. A zeneszerzők Daniel Bloomberg, Johnny Greenwood, a Trent Reznor, Atticus Ross szerzőpáros és Graham Reynolds voltak, illetve idézett szólt még egy John Adams műből is. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2026. január 17-ei műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napirende előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak benne a teremben. Az ülés később Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával folytatódott, az elmondottakra a pártok frakcióvezetői röviden reagáltak. A nándorfehérvári diadal, a hazaszeretet, a közös felelősség és a cselekvő összefogás története, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter úgy fogalmazott: 570 éve egy nemzet megértette, hogy a legnagyobb túlerővel szemben is marad választása. Hozzátette, egy országot mindig azok tartanak meg, akik a legnehezebb időkben, pillanatokban is a helyükön maradnak. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. A projekt részeként átalakítják és átjárhatóvá teszik a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is helyet kaphatnak. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Nem csak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt, hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szakemberek szerint a mérges gáz elsősorban társas házakban okoz gondot, mert a melegben, a kéményben légdugó keletkezhet, emiatt a keletkezett füstgáz nem tud távozni. Hasonló eset történt vasárnap Szolnokon egy társas házi lakásban. Az érzékelő megszólalása ismét életet mentett. Az eszköz jelzésének köszönhetően a helyiséget a lakók kiszellőztették, senki sem sérült meg. Állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő programot hirdet az élő környezetért felelős minisztérium. Vízhiány, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén azonnali segítség kérhető, emellett mintegy 120 ezer forint értékű csomagra lehet pályázni. Ebben összecsukható kutyamedence, hűtőmatracot, párásító, víztároló, napvitorla és hőmérő is van. Végül az időjárásról: jelenleg 20 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-26 fok van. A Duna-Tisza közén, valamint a Dunántúl egy részén felhős, másutt derült az ég, a borultabb körzetekben eső, záporzivatar előfordulhat, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 16-25 fok várható, a Balaton 25, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 27 fokos, hasonlóan kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
1: Hi. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
2: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balogh Éva. Javában tart a nyár, és a népművészeti táborok iránti hatalmas igényt jól mutatja, hogy júliusban nincs olyan hét, amikor ne lenne legalább 8-10 különböző tábor szerte a Kárpát-medencében. Mai műsorunkban egy zenei körutazást teszünk, és az ezen a héten zajló népzenei és néptánc táborokba látogatunk el. A felvidéki figurtábortól a vajdasági batyutáboron, a nagykállói tékatáboron és a szandai citerás rózsatáboron át a székelyföldi tánctáborig. Tartsanak velünk! A Révkomáromban működő Hanusz Zoltán vezette figur népzenei műhely nyári tábora az egyik legjelentősebb felvidéki tábor, melyet évek óta a Komárom és Párkány között félúton fekvő Búcson szerveznek meg. Az idei évben a zeneoktatás központi témája a mezőkölpényi és a szatmári népzene, melyet Csernó Klára és Radák Márton hegedűs, Orsós Tamás brácsás, Hanusz Zoltán bőgős és Korpás Éva énekes segítségével sajátíthatnak el a jelenlévők. A táborba meghívást kapott Barta Zoltán Ágoston is, aki hosszú éveken át muzsikált a híres mezőkölpényi primással Szabó Viktorral, és játékát számos alkalommal rögzítette. Mai első hangfelvételünkön őket halljuk. Csárdás, korcsos és cigánycsárdás dallamokat játszik Szabó Viktor és a Cifra zenekar.

Vajdaság legnagyobb múltú nyári néptánctábora a Batyú tábor, melyet idén 32. alkalommal rendeznek meg Zentag Unarason. A tábor alapvetően a néptáncoktatásra fókuszál. Idén mérai, gyergyói és jássági táncokat lehet itt tanulni. De a szabadidős programok között kézműves foglalkozások is szerepelnek. Emellett azonban Csonka Balázs vezetésével moholi tambura oktatás is zajlik. A táborban a Vajdaságban jól ismert Csalóka és Fokos zenekar muzsikál, akik hajnalig húzzák a talpalávalót. Következzen most a Csalóka zenekar dunamenti lakodalmas összeállítása, ahol a zenekar játéka mellett a tábor főszervezője, Kis Imre Szerda Anna éneke is felcsendül.

A nagykáló mellett fekvő harangod immár 41 éve ad otthont a téka tábornak. Már a tábor alapítása és első másfél évtizede a téka zenekar nevéhez kötődik, már hosszú évek óta a helyi nagykálói kulturális szakemberek és a bürkös zenekar tagjai szervezik a programot. Itt az a hagyomány, hogy két naponta változó tánctanárokkal és táncanyagokkal találkozhatnak a jelenlévők. Idén Délalföld, Felcsík, Szék, Küküllőmente és Moldva táncaival lehet megismerkedni. Ezt mindig különleges programokkal színesítik. 18-án a Paramisi Társulat lépett fel, holnap a 100 éve született folklórkutató Kalló Zoltán emlékére szerveznek tematikus napot. A tábor végére tervezett ördöngösfüzesi esten pedig az éppen 90 éves Hideg Anna nénit ünneplik. Őt hallhatjuk a következő percekben, énekét Pikó és bandája kíséri.

A Nógrád megyei Szandán ezen a héten Neuner Agárdi Éva népzenetanár vezetésével immár 9. alkalommal kerül megrendezésre a Citerás gyermek- és ifjúsági tábor, más néven Rózsatábor. Az eseményen gyerekek, fiatalok és citerát oktató pedagógusok is részt vesznek, és a hangszeres oktatást néprajzi előadások, kézműves foglalkozások és népzenei koncertek is kiegészítik. Most hortobágyi pásztordalok következnek, Neuner Agárdi Éva előadásában egy 2009-ben készült felvételről.

Az erdélyi folklór táborok közül ezen a héten az immár 30. alkalommal megrendezett székelyföldi tánctábort idézzük meg. Évtizedek óta a Sóvidéki Felső Sófalva ad otthont a László Csaba és a Pipacsok Néptánc Együttes szervezésében megvalósuló tábornak, ennek középpontjában természetesen a sóvidéki zene és tánc foglal helyet. Olyan kiváló zenekarok játszanak, mint a Heveder vagy a Sorogja, de a tábor elmaradhatatlan résztvevői a Szászcsávási zenészek is. Mai utolsó hangfelvételünkön a Heveder zenekar udvarhelyszéki dallamokat muzsikál, velük énekel a tábor táncoktatója Mátéfi Csaba.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban az ezen a héten zajló népzenei és néptánc táborokba látogattunk el. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényel és Gordonkán közreműködik Nikolász Ástett. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 27-én készült. Elsőként Mozart Idoméneo című operájából a Nyitány és a Balett zene hangzik föl.

Mozart Idoméneo című operájából a nyitányt és a balett zenét hallották. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezényelés Gordonkán közreműködik Nikolás Alstedt. József Haydn C-dur Gordonka versenye következik.

József Haydn C-dur Gordonka versenyét hallották. Nicholas Alstedt ráadásként Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvítjét játszotta Gordonkára, annak is a negyedik tétele hangzott el.

Johann Sebastian Bach G-dur szóló szvítjét hallották Gordonkára, a negyedik tétel hangzott el. Nicolas Ahlstedt játszott Gordonkán. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel és Gordonkán közreműködik Nicolas Ahlstedt. Veres Sándor, négy erdélyi tánc. Lento, Allegro, Andante és Dobbantós.

Elhangzott Veres Sándor négy erdélyi tánc, Lento, Allegro, Andante és Dobbantós. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Nicolas Alstedt. Joseph Haydn 80. D-moll szimfóniája következik.

Joseph Haydn 80. d-moll szimfóniáját hallották. A fesztiválzenekar Nicholas Ashtett vezényletével ráadásként Joseph Haydn 13. d-dur szimfóniájának második tételét játsza.

0: József Haydn 13. D-dur szimfóniájának második tételét hallották. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt és Gordonkán közreműködött Nicolas Ahlstedt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 27-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Giuseppe Di Stefano énekel. A 105 éve született olasz tenornak lágy, összetéveszthetetlen meleg hangja volt, valamint szenvedélyes és lebilincselő kifejezésmódjai igenkorán rajongóivá váltak a legnagyobb operaházak. Mesterek órája Giuseppe Di Stefano szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítjük Vajda Gergely vezényletével. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 12-én készült. Elsőként egy ős bemutatót hallanak. Vajda Gergely, Fantázia koncertante, Kurtág György századik születésnapjára.

Ős bemutatóként hangzott el Vajda Gergely műve, Fantázia koncertante Kurtág György 100. születésnapjára. A MÁV szimfonikus zenekar Vajda Gergely vezényletével most Robert Schumann 3. Ez dur Rajnai szimfóniáját játssza, opusz 97.

0: Schumann harmadik Ezdur Rajnai szimfóniáját hallották. A MÁV szimfonikus zenekar hangversenyét közvetítettük, vezényelt Vajda Gergely. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. február 12-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszöni figyelmüket Madarás Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem Becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamupipőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele. De az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árva lányhaj. Végül a királyfi elveszi az árva lányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: Műsorajánló. A 150. évfordulóját ünnepli a Bayreuthi Ünnepi Játékok Fesztiválja. A jubileumi nyitóhangversenyen Richard Wagner két ikonikus dallamát, a Nürnbergi Mesterdalnokok nyitányát és a Tannhäuser, a vendégek bevonulása Wartburgba kórus részletét adják elő. Majd Ludwig van Beethoven 9. szimfóniája csendül fel. Vezényel Christian Thielemann. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaust július 25-én 17 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című két felvonásos operájáról mesél László Ferenc.
1: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
0: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda este az Anima Musicae kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az ifjú hegedűművész Szergej Dagagyin a legnagyobb megmérettetések nyertese, mint a moszkvai Csajkovszki nemzetközi verseny, a hannoveri József Joachim vagy a szingapúri nemzetközi hegedűverseny. Virtuozitása nem kétséges. Most a kamara együttes partnereként mély zeneiségével is elkápráztatja a közönséget. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, szerdán 20 óra 31 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, értesült a Telex. A Bács-Kiskun megyei főügyészség a hírportálnak megerősítette, hogy hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan igazgató jogi ellehetetlenítés kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének második napja. Forsthoffer Ágnes beszédében úgy fogalmazott, az átmeneti időszakban azon fog dolgozni, hogy a köztársasági elnök intézménye ismét a bizalom, a nagyság, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nemzet egységének megteremtése nem csupán a politikusok, hanem minden állampolgár közös felelőssége. A politikus felszólalása alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem voltak bent az ülésteremben. Csökkent a jegybanki alapkamat, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,75%-ra vitte le a mutatót. A kamat folyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. Legutóbb egy hónapja csökkent, ugyancsak 25 bázisponttal 6%-ra az alapkamat. Csütörtök este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, az eredményváró pontot parti központi helyszíne. Idén Budapesten az ELTE Ládmányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi Kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az intézmény közölte, hogy a hibát jelentették a szakszervíznek, az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Az érintett pácienseket értesítik a változásokról. Lótusznapokat rendeznek a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, ahol Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótusz állománya látható. Az érdeklődőket a Távol-Kelet kultúráját bemutató programok, vezetett lótusztúrák, meditációs foglalkozások, valamint indiai és japán tánc bemutatók várják. A látogatók a távol-keleti gasztronómiát is kipróbálhatják. Az ország nagy részén süt a nap, a Duna-Tisza közén, valamint a Dunán túl egy részén felhős az ég, arrafelé elszórtan esik az eső, éjszaka és holnap napközben főként csak a keleti tájakon alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok, másott több órás napsütés valószínű. Megélénkül helyenként megerősödik a szél. Éjszaka általában 12-18, délután 22-27 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 22 fokos.
0: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
3: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. SMS számunk 0630303060, elektronikus posta címünk muzsikálódélután@radio.hu, itt üzenhetnek nekünk. Elsőként Beethoven zenéje szól a mai délutánban, a G-dur rondó capriccioso előadja Anche Félek zongorán.

Ez volt Beethoventől a G-dur rondó capriccioso, Anche félek játszott zongorán. A következő zeneszerzők Alessandro Marcello lesz, tőle a D-moll oboa verseny első tételét fogjuk meghallgatni. Előadja Albrecht Mayer és a New Seasons együttes.

Alessandro Marcello D-moll oboa versenyéből szólt az első tétel, Albrecht Mayer játszott oboán, közreműködött a New Seasons együttes. Nagyon érdekes, hogy az oboának ilyen szép éneklő szólama volt, a kíséretnek pedig ilyen staccatós, spiccatós rövid hangok jutottak. Más zene következik most Johann Strauss-tól, a Keringő királytól, de ezúttal nem egy keringőt, hanem egy polkát hallunk, a Bájos Anna polkát, és valószínűleg maga a szerző Johann Strauss is nagyon szerette ezt a művét. Naplójából tudjuk, hogy Londonban a szerzeményei közül ezt játszották a leggyakrabban. A ráadásokkal együtt összesen 82 alkalommal szólaltatták meg 63 hangversenyen. A Budapesti Fesztiválzenekar játssza most, vezényel Fischer Iván.

Johann Strauss Anna polkáját hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott, vezényelt Fischer Iván, és hát ha már Anna és polka, tánc, ugye ezen a héten rendezik az Anna bált Balatonfüreden, az egyik legismertebb, legrégebbi Anna bál. Július 25-én lesz az Anna Grand Hotelben, és a gyönyörű teremben, illetve a hangulatos udvaron is, és hát biztos, hogy ott is lesz majd sok-sok keringő, talán polka is, és persze nem maradhat el nyilván a palotás sem. Tehát Anna bál most Balatonfüreden, július 25-én. Itt a Muzsikáló délutánban most pedig hallgassuk François Born Carmen fantáziáját, amely hát természetesen Georges Bizet Carmen operájának témái alapján készült, fuvolára és zenekarra. Emmanuel Pahu játssza a szólót, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Yannick Nézesse-Gend vezényli.

0: François Born Carmen fantáziáját hallottuk, előadta Emmanuel Pau Fuvolán, közreműködött a Rotterdami Félharmonikus Zenekar, vezényelt Yannick Nézességem. Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M0-ás autóút végcsomópontjánál Győr felé az egyes főúti körforgalom előtt baleset történt. Több gépjármű ütközött össze. Teljes útzárat vezettek be. A torlódás az M0-ás autóúton 2 kilométer hosszú. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A 76-os kilométernél a külső sávot lezárták. A baleset mögött torlódás alakult ki. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel múlt 3:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, lemez ajánló rovatunkban Brecz Gábor és Virág Emese közös lemezéről idézünk egy dalt, méghozzá Johannes Brahms-tól. A dal címe Senki meg nem bánta még, és ez a dal Johann Ludwig Tieck költő, német költő, műfordító versére készült. Előadja tehát Brecz Gábor, és zongorán kísér Virág Emese.

Johannes Brahms dalát hallottuk, Senki meg nem bánta még címmel. Bretz Gábor énekelt, Virág Emese kísérte zongorán. Kamarazenével folytatjuk a muzsikáló délutánt. Karl Maria von Weber B-dur klarinétötöséből hallgassuk a rondótételt. Kovács Béla játszik klarinéton, és mellette a Kodály vonós négyes zenél.

Kár Maria von Weber opusz 34-es B-dur klarinétötöséből szólt a rondó tétel, Kovács Béla játszott klarinéton, mellette a Kodály vonós négyes muzsikált. Albinoni adagio-ja következik, de hát ugye a valóságban ez csak nyomokban tartalmaz Albinonit, tulajdonképpen Remo Giazzotto szerzeményéről van szó. Ő egy milánói zenetudós volt a 20. században, és arra kérte a dresdai Szász állami könyvtárat, hogy küldjenek el neki egy Albinoni trió-szonáta kotta töredéket, és ebből a töredékből a basso continuo szólamból, valamint hát amennyire lehetett a kiolvasható dallamfoszlányból Giazzotto összeállította, vagy inkább megkomponálta az adagiót. 1958-ban adták ki az így létrejött darabot, azzal a megjelöléssel, hogy G-moll adagio vonósokra és orgonára Tommaso Albinoni két témájából és számozott basszusából. Aztán később 1965-ben Giazzotto már teljes egészében magáinak vallotta a művet, de akkor már egy picit elkésett ezzel, ugyanis addigra az adagio már világhírű lett, és nem csak a klasszikus zenei koncerteken, de a popkultúrába is beférkőzött, és a filmgyártók is felfedezték maguknak, jó néhány filmben is szerepel ez a zene. Hallgassuk tehát Albinoni, akarom mondani Remo Giazzotto adagioját, előadja Martin Haselböck orgonán, közreműködik a Stuttgarti Kamarazenekar, vezényel Karl Münchinger.

Remo Jazzotto adagioját hallottuk, amely Tommaso Albinoni témái alapján és basszó kontinuója alapján készült, előadta Martin Haselböck orgonán, és a Stuttgarti Kamarazenekar vezényelt Carl Münchinger. Egyébként Olaszországban a mai napig nagyon népszerű ez a mű, mintha a második himnuszuk lenne szinte. Emlékszem, egyszer volt koncertünk Olaszországban, ilyen nyári koncert volt, este 10-kor kezdődött, és nagyon sok apró művet játszottunk kamarazenekarral, a művek között sok konferálás volt. Körülbelül olyan éjfél negyed egy körül lett vége a koncertnek, már legalábbis a hivatalos programnak, és negyed egykor még ráadásnak kérte a közönség Albinoni, akarom mondani, Remo Jazzotto adagioját, és eljátszottuk, és állva hallgatták, tényleg mint a himnuszt, és hát utána kitörő ovációval fogadták az előadást. Még egy zenét hallgatunk meg az óra végén, Csajkovszki első zenekari szvitjéből egy tételt, ugye Csajkovszki a 6 szimfónia mellett írt zenekari szviteket is. Az első szvitben a régebbi korok felé kacsint, most is egy ilyen tételt hallunk, amiben tetten érhető ez az archaizáló zenei stílus. Egy kecses gavottot hallgassunk tehát az első zenekari szvitből, az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlanov dirigálja.

0: Piotr Csajkovszki első zenekari szvitjéből szólt a hatodik tétel, a Gávott, a szvit záró tétele. Ezt a kedves, kecses muzsikát az orosz szimfonikus zenekar játszotta, vezényelt Jevgenyi Svetlanov.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 16 óra van. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolna Milán köszönti önöket. SMS számunk 0630303160, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal, vagy a zenékkel kapcsolatban. Programajánlóval folytatjuk a Muzsikáló délutánt. Zajlanak Veszprémben a régi zenei napok. Ma este a veszprémvölgyi jezsuita romtemplomban a francia Le Caravan Serai együttes lép fel. Bach műveket játszanak, és azt hiszem mondhatom, hogy népszerű Bach műveket, az 5. brandenburgi versenyt, a D-moll csembaló versenyt, és a zenekari szvitek közül a H-moll szvitet. Holnap ugyanott, szintén este 7 órától, Bertrand Cuiller csembaló művész játszik Couperin, Rameau, Scarlatti és Handel műveket. Ő a párizsi konzervatóáron tanult Christophe Rousset növendékeként. 1998-ban harmadik díjat nyert a Bruges-i nemzetközi versenyen. Miután évekig olyan együttesekkel lépett fel, mint a Les Arts Florissants, a Le Concert Spirituel és a Le Poème Harmonique, figyelmét a csembalózás és a kamarazene felé fordította, és megalapította a La Caravan Serai együttest. Az együttes tehát pedig ma lép fel a Veszprém völgyi jezsuita romtemplomban. Itt a Muzsikáló délutánban most hallgassunk egy rapszódiát, Popper Dávid magyar rapszódiáját. Fenyő László a szólista, közreműködnek a budapesti vonósok.

Hát jó néhány virtuóz darabbal gazdagította a cselló irodalmat Popper Dávid, ez a Magyar Rapszódia is ilyen volt. Az Opus 68-as alkotást Fenyő László játszotta csellón, brilliánsan neki szólt a taps és az ováció, közreműködtek a budapesti vonósok. Egy szkercó következik most Franz Schubert-től, az A-dur zongora szonáta harmadik tételét Maurizio Pollini szólaltatja meg.

Ez volt Schubert A-dur szonátájából a Scherzo tétel, Maurizio Pollini zongorázott. Egy régebbi zene következik egy angol szerzőtől, őt úgy hívják, hogy John Eccles, és 1700 körül élt. Paris ítélete című művéből egy hangszeres tételt, a szimfóniát játszik most a The Pearl of Instruments, a karmester Roy Goodman.

John Eccles Paris ítélete című művéből szólt a szimfónia, előadta a The Pair of Instruments vezényelt Roy Goodman. Vincenzo Bellini Romeo és Julia című operájából következik részlet. Érdekesség, hogy a szövegkönyv, ami Romani munkája, ez eredetileg Nicola Vaccai számára készült, aki ugye szintén írta egy Romeo és Julia operát, ezt 1825-ben nagy sikerrel be is mutatták, és aztán 5 évvel később, 1830-ban jött Bellini műve, ami hát felülmúlta a Bellini mű sikere Vaccaiét egészen 1832-ig. Történt ekkor ugyanis, hogy a kor híres énekese, dívája mondhatni, hírhet dívája magatartása miatt, Maria Malibran úgy találta, hogy nem eléggé emeli ki a Bellini féle szólam, és hát főleg a zárójelenet, az ő hangjának virtuózítását. Ezért úgy döntött, hogy a Bellini opera zárójelenete helyett a Vaccai műben szereplő finálét énekli. És ez a gyakorlat aztán annyira általánossá vált, hogy a kiadó Ricordi is így jelentette meg a partitúrát, megjegyezve, hogy a zárókép alternatívaként innen is, onnan is választható. És egyébként nem olyan rég Roberto Abbado készített egy olyan lemezfelvételt, ahol függelékként szintén szerepel a Vaccai opera záró jelenete. Erről a felvételről idézzük most Romeo áriáját, és hát ugye a szólam a kor szokásai szerint alt hangra íródott, Veselina Cazarova énekli most a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekarát, Roberto Abbado vezényli.

Vincenzo Bellini Rómeó és Júlia című operájából szólt Rómeó áriája a második felvonásból. Veszelina Kazarová énekelt, közreműködött a Müncheni Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Roberto Abbado. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, de már most felhívom a figyelmüket, hogy ma egy vidéki helyszínre sorsolunk majd két jegyet, méghozzá Veszprémbe, a Veszprémi Hangvéla nagytermébe. Az Auer Fesztivál egyik koncertjére ez augusztus 3-án lesz. David Frey világhírű zongoraművész és a Mendelssohn Kamarazenekar közös koncertje. De a játék előtt szóljon még Luigi Boccherini A-dur kvintettjéből az első tétel az Andantino, előadja Michael Faust Fuvolán és az Aurin vonós négyes.

0: Luigi Boccherini Ádur kvintettjéből szólt az Andantino, előadta Michael Faust, Fuvolán és az Aurin vonós négyes.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Szokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém augusztus 3-tól 9-ig,

0: www.auerfestival.hu.
1: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 2:05, egy friss közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset miatt nem járható a budai alsórakpart a Margit híd közelében, a Csalogány utca vonalában. Jelentős a torlódás. Legyenek türelmesek. Mi pedig most játszani fogunk itt a muzsikáló délutánban, és ahogy már említettem, két jegyünk van az Auer Fesztivál előadására, egyik előadására. Augusztus 3-án hétfőn lesz este 8 órától a Veszprémi Hangvillában, a nagyteremben David Frey, francia zongoraművész és a Mendelssohn Kamara Zenekar koncertje lesz, vezényel Kovács Péter. A műsoron szerepel Mozart Don Giovanni nyitánya, D-moll zongora versenye, Leos Janácsek, a Ravasz kis róka szvitje, vagy Ravasz rókácska szvitje, és Antonin Dvorzsák amerikai szvitje. Tehát augusztus 3-án hétfőn este a Veszprémi Hangvillában, az Auer Fesztivál keretében. A tárnyereményünk pedig egy jazz CD, Henry Red Allen trombitás, jazz trombitás Bugle Correct című albuma. Ezekért lehet játszani. Egy zongora verseny lassú tételét fogjuk hallani. Szerintem eléggé jellemző, jellegzetes muzsika lesz. A kérdésünk úgy szól, hogy kinek ajánlotta a szerző a zongora versenyt? Tehát nem a komponista nevét kell megírni, hanem azt, hogy kinek ajánlotta ezt a zongora versenyt. SMS-t a 0630303030-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy zongora verseny lassú tételét hallottuk, és az volt a kérdésünk, hogy kinek ajánlotta a szerző a művet. Nos, a szerző Bartók Béla volt, ez Bartók harmadik zongora versenyéből volt a második tétel, és feleségének, Pásztori Dittának ajánlotta. Nagyon sok jó válasz érkezett, már is mondom a két szerencsés nyertesünk nevét, Kondor István és Szabó Tünde. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Tomás Vrána volt a szólista, a Janácsek filharmonikus zenekart Káli Gábor vezényelte. Következik Luis Farang első című szimfóniájából a menüett, előadja az Insula zenekar.

Louis Farrenc első c-moll szimfóniájából szólt a menüett, előadta az Insula zenekar. Johann Sebastian Bach 1008-as jegyzékszámú, eredetileg cellóra komponált szóló szvittjéből és eredetileg d-moll szóló szvittjéből következik most két tétel, Courant és Jig, Lanton halljuk, a-mollban Nigel North tolmácsolásában.

Johann Sebastian Bach 1008-as jegyzékszámú, eredetileg csellóra komponált szólószítjéből szólt két tétel, Courant és Zsig, előadta Nigel North Lanton. Alfredo Catalani 1892-ben Milánóban bemutatott La Valli című operájából következik részlet. Az opera irodalmi előzménye Wilhelmine von Hillern di Geyerwali című regénye, ami a megjelenésekor, ez egy szerelmes regény, ami a megjelenésekor hamar bestselleré vált, a szenvedély, a vágy és a gyűlölet áll a mű középpontjában. Egy meglehetősen egyszerű falusi közösség életén keresztül bemutatva, vad ivászatok, a falu egészét megmozgató versenyek, vadászatok és sokszor kíméletlen tréfák, fogadások alkotják e világtól meglehetősen elzárt falu mindennapjait, és jól ragadja meg ezt a hangulatot Catalani zenéje. Hallgassuk most Valli áriáját, Mirella Freni énekel.

0: Alfredo Catalani La Valli című operájából szólt a címszereplő áriája az első felvonásból. Mirella Freni énekelt, a velencei La Fenice operaház zenekarát Roberto Abbado vezényelte. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Az ügyben hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás. A Fidesz kommunikációs igazgatója korábban azt közölte, hogy a nyomozók előzetes bejelentés nélkül jelentek meg a párt szervereit biztosító központban. Havasi Bertalan jogi ellehetetlenítési kísérletnek nevezte az eljárást és hozzátette, a Fidesz nem enged a fenyegetésnek és kiáll a Tisza párt erőszakos önkényével szemben. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja, közölte a területért felelős államtitkár. Porpáczi Krisztina arról tájékoztatott, hogy létrehozzák az Országos Alapellátási és Módszertani Intézetet, valamint 164 integrált egészségügyi és szociális centrumot. Megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerűsítik az informatikai megoldásokat. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást, tette hozzá az államtitkár, aki szerint a rendszert új alapokra kell helyezni, mert a jelenlegi elérte teljesítő képessége határát. Csendes Olivért kérte fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember olyan stratégiai és innovációs vezető, aki multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felsővezetői feladatokat is ellátott. Volt egyebek között az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója, valamint a Visit Hungary vezérigazgatója is. Tűz volt a Kettle kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén, közölte a vállalat. A cég egyik partnerének működési területén mintegy 30 négyzetméteren kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A lángokat a létesítményi tűzoltók eloltották. A tűz sem a gyár működését, sem a lakosságot nem veszélyeztette. Az eset körülményeit vizsgálják. A Miskolci Cinefesten láthatja először a hazai közönség Mayer Bernadett Mami Blue című filmjét. Az életrajzi ihletésű alkotás két főszereplője, Vilmányi Benet és Fűr Anikó. A Borsodi Mustrán idén is láthatók lesznek a Cannes-ban szerepelt filmek. A 22. Cinefest Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg. Jegyeket augusztus második felétől lehet vásárolni. Napos, gomoly felhős idő lesz holnap, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor-zivatar. Napközben 22-27 fok lesz. Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, azokat is, akik már eddig velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsoltak be. 0630 30 30 160 az SMS számunk, e-mail címünk muzsikálódélután@radio.hu, ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Egy közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset nehezíti a közlekedést a Petőfi híd Budai híd főjénél Pest felé a külső sávban. Lelassult a haladás, vezessenek figyelmesen. Aram Hacsaturian Gajane balettjéből következik két tétel. Az első az a kartánc, azt hiszem ez a legismertebb ebből a műből, és ezt követi még egy tánc, a kopak. Előadja a Bormőszi Szimfonikus Zenekar, vezényel Kirilló Kerábic.

Ízelítőt kaptunk az örmény népzenéből, Aram Hacsatúrján Gájáne balettjéből szólt részlet, és ugye, mint általában Hacsatúrján műveiben, itt a Gájáne balettben is az örmény népzene hatása érezhető. A kartánc és a gopák tételeket játszotta a suite-ből a Bournemouthi Szimfonikus Zenekar vezényelt Kirilló Karábic. Zongora muzsika következik, és sokkal nyugodtabb zene, az Adagio Cantabile, vagyis egy éneklő lassú tétel szól Beethoven C-moll patetikus szonátájából. Előadja Claudio Arrau.

Gyönyörű ez a lassú tétel. Beethoven opusz 13-as c-moll patetikus szonátájából szólt a második tétel, az Adagio cantabile, Claudio Arrauch zongorázott. Nicolas Porpora Ifigenia Aulisban című operájából következik most részlet, Agamennone áriája. A katalán kontratenor Xavier Sabata énekel. Közreműködik az Armonia Athénée vezényel Giorgio Petru.

Nikola Porpora Ifigénia Aulisban című operájából szólt részlet Agamennonne áriája Xavier Sabata, katalán kontratenor énekelt. Antonin Dvorzsák amerikai szvittjével folytatjuk műsorunkat. Ezt a művet eredetileg zongorára komponálta Dvorzsák 1894-ben, aztán a következő évben elkészült a zenekari változat is. Ez utóbbiból hallgassuk most a negyedik tételt, az Andantét, az Atlantai Szimfonikus Zenekart Natali Stutzmann dirigálja.

0: Az Andante tételt hallottuk Antonin Dvorák Ádur amerikai szvittjéből, az Atalantai Szimfonikus Zenekart Natalie Stutzmann vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc múlva lesz 17:30, önök a muzsikáló délutánt hallgatják, Vonós négyes muzsika következik, Haydntól, a műfaj mesterétől, atyától. Az Opus 20-as sorozat, ugye ez a napkvártettek sorozata, a G-moll vonós négyes első tételét fogjuk most meghallgatni, Allegro con spirito, előadja a Vég vonós négyes.

Az Allegro tételt hallottuk Haydn G-moll napvonós négyeséből, előadta a V-kvartett. Manuel de Falla a háromszögletű kalap című táncjátékából következik most két tétel, a bevezetés és a Molnárné tánca. Előadja a Filharmónia zenekar, vezényel Carlo Maria Giulini.

Manuel de Falla a Háromszögletű Kalap című táncjátékából szólt, két tétel, a bevezetés és a Molnárné tánca, és ugye de Falla Gyagilev megrendelésére készítette ezt a művet, és hát sokat egyeztettek ők a balett részleteiről, nem mindig egyezett a véleményük. Egyszer Gyagilev kifakadt, azt mondja, hogy darabjába több régi módi menüett és gavottot épített be, és ez Gyagilevnek nem tetszett. Azt mondta Gyagilev, a zenének tisztán spanyolnak kell lennie, ki minden külföldi ganéjjal. És aztán a jóságos de Falla hozott is egy hota vázlatot Gyagilevnek, ami már elnyerte a tetszését. Éppen erre van szükségünk, és ebből kell sok-sok, mondta Gyagilev. Hát így formálódott a háromszögletű kalap zenéje. Ezen a felvételen a Filharmónia zenekar játszott vezényelt Carlo Maria Giulini. Most hallgassuk Louis Spohr B-dur variáció sorozatát. Michael Collins játszik klarinéton, közreműködik a svéd kamarazenekar, a karmester Robin O'Neill.

Spór B-dur variáció sorozatát hallottuk. Michael Collins játszott klarinéton, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill vezényelte. A melegben nem csak a vízparton tartózkodni jó, hanem az árnyas erdőben is. Most Robert Folkwang Kellemes vándorlás című művéből szól a második tétel, címe az Erdőben. Prunyi Ilona zongorázik.

Robert Folkman Kellemes vándorlás sorozatából szólt a második tétel, az Erdőben című Prunyi Ilona zongorázott. Műsorunk végén pedig hallgassuk Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniájából a harmadik tételt, ez egy ilyen menüett lejtésű tétel. A középrész az olyan kürtszerű, itt talán nem is Itáliára, hanem saját hazájára, a német tájakra gondolt Mendelssohn, nem tudhatjuk pontosan. Előadja az Európa Kamarazenekar, vezényel Nikolaus Hardoncourt.

0: Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniájából ez volt a harmadik tétel, az Európa Kamarazenekart Nikolaus Harnoncourt vezényelte. Műsorunk végén munkatársaim Csík Gabriella és Erdős Béla nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, viszont hallásra.
1: Műsorajánló. 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban. A prológ következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című kétfelvonásos operájáról mesél László Ferenc.
2: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető eshetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncert felvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszönti Önöket a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője, Németh Attila. Mai muzsikus legendánk egy különös, szerintem szerencsétlen sorsú muzsikus, aki sokkal többre vihette volna, mint amit elért. No, nem mintha César Franck neve nem lenne sok zenekedvelő számára ismerős, és ne tartozna a híres komponisták közé. De hangsúlyozom ismét csak szerintem, Franck sokkal tehetségesebb zseni volt, mint amire beháraszta őt a zenetörténet. A miértekre is próbálok választ találni a műsorban. Mint a legtöbbször, azt hiszem a probléma gyökerét a szülői házban kell keresni. César Auguste Jean-Guillaume Hubert Franck 1822-ben született Liège városában. Édesapja úgy gondolta, hogy csodálatos génjei jó helyre kerültek. Itt az új Mozart, egy fiatal, akit lehet mutogatni, lehet véres kardként, fáklyaként szerteszét vinni Európában, és a világon sok pénzt lehet vele keresni. Ennek megfelelően az édesapa a kisfiát először zongora virtuóznak szánta, be is iratta a Liège-i konzervatóriumba, ahol nagyon gyorsan fejlődött. 15 évesen már a világhírű párizsi konzervatóáron folytatta tanulmányait. Ennek elvégzése után hazatért Belgiumba 2 évre, és élete hátra levő részét Franciaországban élte le. Az édesapa egy dologgal nem számolt, azzal, hogy a fiának is van akarata. Franck pedig úgy döntött, hogy mégsem lesz zongoraművész, ami igen feszült kapcsolatot teremtett édesapjával. Első párizsi évei alatt tanításból élt, és organistaként dolgozott több templomban. A templomok világa megigézte, és ebben az időszakban intenzíven fejlesztette orgonajáték, illetve improvizációs technikáját. Megismerkedett a híres francia orgona készítővel, Aristide Cavaillé-Collal is. Cavaillé-Coll mechanikusan innovatív, újszerű hangszerek megalkotója volt. Az új orgonám, mondogatta Franck büszkén, olyan, mint egy zenekar. A komponistát ki is nevezték az újonnan felszentelt Szent Klotild székesegyház orgonistájával, amely tisztséget haláláig viselte. Ekkor már nagyon ismert volt improvizációiról, mégis első orgona művei csak 46 éves korában jelentek meg. A Hádur Cantabile című orgonadarabot Pál Úr János előadásában hallgatjuk meg. Thank you.

Egy szép orgonadarab hangzott el a Cantabile Pál úr János előadásában. A felvétel a Zeneakadémia nagy termének orgonáján készült 2001-ben. César Frankot sokan a Bach utáni legnagyobb orgona szerzőnek tartják, habár csupán 12 nagyobb szabású orgona művet komponált, mégis tevékenységével megalapozta a francia szimfonikus orgonajáték műfaját. Liszt Ferenc azt állította, hogy szerinte Bach óta senki nem ért olyan színvonalú orgona műveket, mint ő. Nagyon izgalmasnak, nagyon szerethetőnek tartotta a pályatársa zenéjét. Frank egy alázatos, egyszerű, tisztelettudó és rendkívül szorgalmas ember volt. Személyisége tükröződik zenéjében is, amely gyakran komoly, áhítatos, de valamikor örömet sugároz, szenvedélyes, egy biztos sohasem könnyed és nem igazán humoros. Párizsban oktatta többek között Antonin Reiha, és rajta keresztül megismerkedett a klasszikus irodalommal, hiszen Reiha még Beethovent is ismerte. Rövid Belgiumba való visszatérése, illetve a Rút című oratóriumának katasztrofális fogadtatása után Párizsba költözött, megnősült, és végleg a tanári, illetve orgona művészi pályára lépett. Az orgona művész zeneszerzőnek hatalmas kezei voltak. Létezik egy fotó róla, amikor is a Szent Klotild orgonánál ül, és látszik, hogy a billentyűzeten mindent elér. Ez lehetővé tette számára, hogy szokatlan rugalmasságot biztosítson neki a játékban. A hegedű szonáta írásáról azt mondták, Frank boldogsággal alkalmas arra, hogy elfelejtse, hogy nem minden zenész keze olyan hatalmas, mint a sajátja. Az A-dur szonáta a kamarazen egyik legtöbbet játszott, leghíresebb darabja lett. Ennek harmadik tételét hallgatjuk meg Baráti Kristóf és Würz Klára előadásában.

César Franck Ádúr szonátájának harmadik tételét Baráti Kristóf és Würtz Klára játszotta egy 2021-es veszprémi hangverseny felvételéről. Az 1886-ban komponált szonátát a zeneszerző esküvői ajándékként Eugène Ysaÿe belga hegedű művésznek ajánlotta. Ysaÿe Európa szerte mindenütt játszotta, gyakran testvérével, és döbbenetes sikereket aratott. A zeneszerzőt ismerők azt mondták, hogy Franck muzsikájának kulcsa a személyiségében keresendő. Barátai feljegyezték, idézem, hogy a legnagyobb alázat, egyszerűség és tisztelet jellemezte őt, sőt valaki iparos embernek nevezte. Nála tanult Ernest Chausson, Henri Duparc, Charles Tournemire, Vincent Dandy és Louis Vierne, aki úgy érezte, hogy Franck társasága örömteli, melankolikus, ünnepélyes, misztikus, erőteljes és éteri volt. Ezt az éterisséget éreztem, amikor pár éve Nikolaj Luganszky megjelent a Művészetek palotájában, leült a zongorához, és a csöndben a következő éteri hangokat szólaltatta meg.

César Franck Prelude, fúga és variáció című zeneművének kezdő perceit Nikolaj Luganszky szólaltatta meg. César Franck, vagy ahogyan a kortársai emlegették, a francia Brahms, 1886 és 88 között dolgozott a leghíresebb alkotásának, a Démon szimfóniának partitúráján. Az akkor 60-as éveinek végén járó mester egyetlen szimfóniájának bemutatója 1889-ben volt. Ebben az időszakban Schumann, Berlioz, Liszt, Wagner már nem élt, a zenei életet Brahms szimfóniái uralták, de Richard Strauss szimfonikus költeményeken is vitatkoztak már a hozzáértők. Egyébként a Démon szimfónia bemutatójának évében nyílt meg a híres párizsi világkiállítás, az, amelyről gyakran elmondjuk, hogy Debussy számára a távol-keleti művészetekkel való első találkozást jelentette. Ekkor terjedt el a keleti zene, itt ismerte meg Gauguin az egzotikus művészetek egyes típusát, Van Goghot pedig a japánok fametszetei bűvölték el. Franciaország festészetének hősi korszaka volt ez, de a zene is forrongott. Degas, Monet, Renoir 50. életéve felé haladt, de a 80-as években lépett színre már Picasso, Chagall, Le Corbusier, a század zenei nagyjai, közül pedig Stravinsky, Berg, Kodály és Bartók. Ehhez képest 1822-ben született César Franck, és szerintem elképesztően modern darabokat komponált már jóval korábban. Erre egy példa, hogy Debussy igaz csak rövid ideig, de látogatta Franck improvizáció óráit. Franck tanítványai mindig arról számoltak be, hogy a mester leggyakoribb intelme az volt, hogy mindig moduláljon, moduláljon. Ő serkentette erre a színek nagymesterét, Debussyt, aki persze csípős nyelvvel visszaszólt, hogy minek moduláljak, ha éppen jól érzem magam ebben a hangnemben. A szimfonikus variációk befejező perceit Samson François és a Francia Nemzeti Zenekar előadásában hallgatjuk meg, vezényel André Cluytens.

César Franck szimfonikus variációinak utolsó percét Samson François és a francia nemzeti zenekar játszotta, vezényelt André Cluytens. Korai éveiben, tehát César Franck nagyon újító volt, de amikor a francia század vége a modern művészet, illetve irodalom első nagy korszakát élte, Németföldön Brahms és Párizsban Franck, már a romantikát, a múltat álmodta vissza. Kedvelték a barokk formákat, harmóniákat, éltették tovább Schumann, Liszt, Beethoven és Bach művészetét. Visszatérve Franck édesapjához, ő sürgette a fia fejlődését, Thalberget, Mozartot, Liszt Ferencet akart csinálni belőle. 10 évesen hangverseny körútra vitte Európában, és ezek a turnék nem sikerültek jól. És ez a kisfiú lelkében bizony mély nyomot hagyott, talán ezért is vált később rendkívül zárkózottá. Igazából a Szent Klotild templomban érezte jól magát. Néha, mint példaképe, Johann Sebastian Bach bezáratta magát a templomba, hogy éjszakánként ne a közönségnek, hanem csak saját magának és talán Istennek muzsikálhasson. Úgy szólván élete végéig rendszeresen orgonált, és templomának törzs közössége már szinte a francia Bachot látta benne. Aztán tevékenységének súlypontja a konzervatoárra helyeződött át. Az itt uralkozó konzervatív és színpadi orientációjú felfogása szemben ő képviselte a haladó és az abszolút zenei szellemet. Nagyon sok támadásban volt emiatt része, de Franck épp úgy, mint a régi mellőztetését, ezt is türelemmel viselte. A fiatalabb zeneszerző generáció fiúi ragaszkodása Franck atyuskához, mert így hívták, mindenért kárpótolta. César Franck számos művében alkalmazta a ciklikus formát, amely szerint a tételek fő témái ugyanabból az alapmotívumból fejlődnek ki, ebben nagy példaképét Liszt Ferencet követte. Zenéjének harmónia világa pedig tipikusan késő romantikus, nem nélkülözve Wagner és Liszt hatását sem. Legjelentősebb műveit élete második felében írta, ezek közé tartozik a Démon szimfónia, a szimfonikus variációk, az A-dur hegedű zongora szonáta és az F-moll zongora ötös. Most ez utóbbi harmadik tételét Jorge Bolet és a Juilliard vonós négyes adja elő.

César Franck F-moll zongora ötösének harmadik tételét Jorge Bolet és a Juilliard vonós négyes előadásában hallhattuk. Franck egyébként mindenben tehetséges volt. Korai éveiben sokat és nagyszerűen rajzolt. Amikor a saját lábára állt, szinte teljesen megszakította szüleivel való kapcsolatát. Beleszeretett egyik tanítványába, persze ez sem tetszett a szüleinek. Az apja meg akarta tiltani a jegyességét, és a házasságról végképp nem akart hallani. Mellesleg valamilyen törvény annak idején ezt megengedte az apának. Az anyáról sokkal kevesebbet lehet tudni, ő nem volt annyira ellenséges a fiával, még az is lehet, hogy enyhén támogatta őt, és inkább kimaradt minden konfliktusból. A zeneszerző, amint betöltötte a 25. életévét, értesítette apját arról a szándékról, hogy feleségül veszi a szeretett hölgyet, és ezt 1847-ben meg is tette. A templomhoz való eljutáshoz a párnak át kellett másznia a forradalmárok által felállított barikádokon. Vincent Dendi leírta, hogy a felkelők készségesen segítették a fiatalokat, aztán az idősebb Franck is lassan megbékélt a házassággal, sőt, még részt is vettek a szülők az ünnepségen. Említettem, hogy Liszt Ferenc mindenben támogatta Franckot, de a Rút című oratórium bukása Francknak teljesen elvette mindentől a kedvét. Lényegében visszavonult a közélettől, megpróbált később írni egy operát, de a librettó sem volt jó, végül Franck azt mondta, hogy nem is érdemes kinyomtatni. A francia hangszeres zene Couperin és Rameau idejében virágzott, de a 19. századra viszonylag elsorvadt. Párizs érdeklődését csakis a romantikus színpad, az opera varázsvilága kötötte le. Franck, a Nemzeti Zenetársaság alapító tagja, a romantikus sallangok ellen küzdő magatartásával emlékeztetni kívánta mindig kortársait a régiek nagyságára, a tisztán hangszeres és az abszolút zeneiség szépségére. Ebben az értelemben César Franck hasonlóan író és festő kortársaihoz a 20. század művészetének lehetett nevelője. Tanítványa az őrá monográfiával emlékező Vincent Dendi szavai szerint a francia szimfonizmus megteremtője ő. A D-moll szimfónia első tételének fő témája nyíltan utal a legnagyobb példakép Johann Sebastian Bach művészetére, a dallam rajza ugyanis a BACH téma nyomán született. A berlini filharmonikusokat Carlo Maria Giulini vezényli, egy részletet meghallgatunk a darab első tételéből.

César Franck D-moll szimfóniájának néhány percét hallottuk a berlini filharmonikusok tolmácsolásában Carlo Maria Giulini vezényletével. 1890. júliusában Franck egy taxiban ült, amelyet elütött egy lovaskocsi. A zeneszerző megsérült, beverte a fejét és elájult. Úgy tűnt, hogy nincsenek közvetlen utóhatások, Franck nem is törődött ezzel a balesettel, de aztán a gyaloglás lassan fájdalmassá vált számára, egyre inkább felhagyott a koncertekkel, már nem próbált semmilyen zenekarral intenzíven, de még az óráit is feladta a párizsi konzervatoáron. Elment pihenni, nyaralni, komponált egy kicsit, három műre maradt még energiája. Ekkor főleg a vallásos zene kötötte le a figyelmét, mint aki készül megtérni Istenhez. Aztán meghalt. Síremléke Párizsban a Montparnasse temetőben található. Befejezésül a Panis Angelicust hallgatjuk meg. Cecilia Bartoli énekel, a Szent Cecilia Akadémia zenekarát Myung-Woon Chung vezényli.

0: César Frank Pánis Angelikuszát Cecilia Bartoli és a Szent Cecilia Akadémia zenekara adta elő, vezényelt Myung-Woon Chung. Bár César Frank szeretett tanár volt, törzsközönsége imádta orgonajátékát, improvizációs készségeit, magasztalták, mindig szerény és visszahúzódó maradt. Liszt Ferenc mindig támogatta koncertet szervezett orgona műveinek népszerűsítésére, amelyet a hallgatók jól is fogadtak. Hans von Bülow is rendszeresen részt vett a németországi koncertjein, és mégis szinte minden műve megbukott. Frank atyuska zenéje úgy látszik a modern ízlésnek túlságosan kromatikus, túlságosan édes késnek hatott. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon meghallgathatják újra. A viszonthallásra.
1: A 2022. november 1-jei adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, ma 23 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk és a 7:30-as hírek nyomában Vincenzo Bellini Norma című operáját hallgathatják majd meg két felvonásban, arról a lemezfelvételről, amelynek anyagát 2022. augusztusában a madridi Teatro Realban rögzítették John Fiore vezényletével és Marina Rebecca címszereplésével. A Belcanto opera repertoár emblematikus darabjáról beszélvén, az elkövetkező szűk fél órában terveim szerint szótejtenék majd többek között a himlő elleni oltást megéneklő államtanácsosról és az opera történet egyik legjelentősebb együttműködéséről, egy tigris természetű orosz grófnőről és Bellini ünnepélyes bukásáról, a 19. század több nagy operadívájáról és egy igencsak kevert nyelvű gratulációról, a Schwab-hegy viharbükjéről, és végül még arról is, hogy sokszor milyen nehéz, kikezdhetetlenül biztos állításokat megfogalmazni. De az ismertetést kezdjük természetesen a Catániai hattyúval, vagyis Vincenzo Bellinivel, aki, amint az iménti megnevezéséből is kiderülhetett, 1801-ben Szicília földjén született, ám de mégis nápolyi neveltje volt. 18 éves korától fogva ugyanis a nápolyi konzervatórium növendéke, és ami ezzel együtt járt, egyszer mind a gazdag hagyományú nápolyi operakultúra meghittje volt. Így hát 1825-ben és 26-ban első két dalművét is itt mutatták be. De ezt követően a fiatal komponista meg annyi nápolyi elődje példáját követve maga is megkezdte észak-észak-nyugat irányú útját. Vagyis 1827-ben áttelepült a Habsburgok uralta Milánóba, mely operai fellegvárat akkortájt a tartósan megosztott Itáliában majd fél tucat államhatár választott el a Bourbonok által uralt Nápolytól. Az elkövetkező fél évtizedet tehát túlnyomó részt a Lombard fővárosban töltötte Bellini, és itt került össze mindjárt az érkezésekor a mondhatni a sors által számára rendelt kongeniális librettistával, Felice Románival. Románi ekkor már hosszú évek óta a Scala köztiszteletben álló, a zeneszerzőket többnyire fensőbségesen kezelő házi librettistája volt. Eredetileg bölcsésznek, és azon belül is főként klasszika filológusnak készült, vagyis ifjonti érdeklődések középpontjában az ókor történet, az antik régiségek, a regék és mondák álltak, és az így felszedett tudásnak akkor is felettébb jó hasznát vette, amikor pályát módosított, hogy prózában és versben is oly könnyed íráskészségét operai szövegkönyvek szerzőjeként, no meg újságíróként kamatoztassa. A fiatal zeneszerző és a már beérkezett szövegkönyvíró 1827-ben tehát szerencsésen egymásra talált. És ilyes formán Románi 8, vagy pontosabban mondva 7,5 Bellini opera librettistájává lett. A romantikáról, a drámáról és a zenés színpadi dramaturgiáról, az énekelt szövegről egyformán gondolkodván valósággal eszményi alkotótársakká váltak. Együttműködésük szinte elérte az idős Verdi és Bojtó fél évszázaddal későbbi kollaborációjának szintjét. Ám de 6 évi közös munkálkodást követően mégis veszekedés és harag vetett véget a partnerségüknek. Tényszerűen az utolsó előtti és egyszer mind az utolsó még békében fogant közös munkájuk a ma este felhangzó Norma volt. Ennek témáját az alkotók az olasz operák már akkor is bevett szüzsé forrásából, vagyis a francia prózai színházi világból merítették. Méghozzá egészen naprakész módon, hiszen a párizsi Odeon éppen 1831. áprilisában mutatta be a Norma, avagy a Gyermekgyilkos című 5 felvonásos verses tragédiát. Annak szerzője Alexandre Sumé volt, aki költőként, de épp így államtanácsosként sem állt ellen a késztetésnek, hogy mindig hallgasson az idők szavára. Így hát annak idején verset írt Napóleon dicsőségét,
majd a keresztény hit burbonok alatti újjászületését köszöntve. De épp így megénekelte a himlőoltás vitán felül áldásos hatását is. A rendszerváltások közepette tanúsított rugalmasságának is köszönhetően 1831-ben már jó ideje a Francia Akadémia tagja volt, és mindeközben történelmi és áltörténelmi drámái is szolid tekintélyt szereztek számára. Szumé emlékezetének fennmaradása persze döntően mégiscsak annak köszönhető, hogy a színpadon egymással ellentétes kötődések és kötelességek között örlődő, saját szenvedélyei halálos csapdájába eső druida főpapnője történetében bellini és románi párosa felfedezte az ideális operai alapanyagot. Méghozzá rövid és hosszú távon, praktikusan és az esztétikai eszmények szintjén egyaránt. Mert hogy kezdjük innen. A norma meghatározott alkalomra és meghatározott énekesek számára készült. A megkötött szerződés szerint ugyanis az új operának 1831 végén kellett a Scalában a közönség elé kerülnie, és miután az előző Bellini opera, az Alvajáró, alig 10 hónappal korábbi ősbemutatóján Giuditta Pasta hatalmas sikert aratott, így hát az új opera címszerepét is neki szánták, hogy azzal debütálhasson a Scala színpadán. A szerep és a szólam tehát eleve Pasta ifjasszony képességeihez, alkatához igazítva íródott, és hasonló mondható el mind a többi főbb szerepről. Hiszen a Scalának az adott szezonra szerződtetett énekeseit, így Giulia Grisit és a tenor Domenico Doncellit jól ismerte a komponista és a librettista egyaránt. Ehhez mérten ezt figyelembe véve kell értékelnünk azt, hogy Bellini számos ponton ismételt újraírásra késztette Románit, és hogy még a premier előtt maga is újra komponált egyes szakaszokat. Valamint azt az elsőre igencsak meglepő tényt, hogy a primadonna a próbák kezdetén úgy találta, Norma belépő áriája, az utóbb oly híressé vált Casta Diva nem illik a hangjához, vagyis hogy azt nem képes jól és hatásosan előadni. Úgy annyira, hogy a határozottan fellépő zeneszerzőnek is csupán lassacskán sikerült meggyőznie őt az ellenkezőjéről. E ponton szólaljon is meg a majd két évszázada annyi operaénekesnőt, annyi primadonnát megigéző és megdicsőítő ária, a Holdistennőhöz intézett Casta Diva részlete, Marina Rebecca előadásában.

Ha az imént a Norma első címszereplőjének kezdeti ellenállását említettem, akkor észszerű azzal folytatni az ismertetést, hogy a Norma legelső közönsége 1831. december 26-án ugyancsak inkább hűvös, semmint lelkesült fogadtatásban részesítette Bellini új operáját. A zeneszerző egy barátjának rögvest a szkálabeli premiért követően így írt. Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető esetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott. Például a próbáktól kifárasztott énekesek visszafogottabb teljesítménye, no meg aztán az is, hogy a nézőtéren korántsem volt mindenki Bellini rajongó. Ha hihetünk a feltételezéseknek, akkor egy orosz arisztokrata hölgy, Julia Pavlovna Szamojlova, született von der Palen grófnő volt az, aki egy másik zeneszerző iránt táplált szerelme okán Belliniék ellen hangolta volna a Scala amúgy mindmáig rettegett bértapsoncait. Mivel az utókorból visszatekintve könnyen azt gondolhatnánk, hogy Bellini riválisa csakis Donizetti lehetett, hát siessünk tisztázni, hogy Julia, vagy olaszosan Giulia grófnő kedvese, a mára nagyjából elfeledett Giovanni Pacini volt. A premier hűs fogadtatása mindazonáltal értelemszerűen nem döntött a Norma sorsáról. Hiszen rögtön a második előadástól kezdve már az első milánói sorozat is mind zajosabb tetszésre lelt, és tudjuk, a Norma hamarosan világhódító és a tartós repertoárba beépülő dalművé vált. Olyan atipikus rajongókkal, mint Richard Wagner, vagy a filozófus Schopenhauer. És persze az opera történet nagy díváinak egész sorával, akik dacára a címszerep hajmeresztő nehézségének, vagy talán éppen azért, egymást követve és egymással versengve kultiválták a Normát. Mert ha Lili Lehmann, a múlt századforduló nagy normája nem is minden alap nélkül állította azt, hogy könnyebb háromszor elénekelni Brünnhildét, mint egyszer Normát, azért a druida főpapnő vonzereje a szopránok számára vajmi nehezen leküzdhető. Méghozzá olyannyira, hogy gyakorta az opera második női főszerepét, Adalgisát megformáló énekesnőkből is Norma vált. Ami csak azért tűnhet meglepőnek, mert az operai gyakorlatban ez a szólam ma leginkább a mezzoszopránoknak szokott jutni, eltávolodva Bellini eredeti szándékától, aki egyként a szopránoknak szánta mindkét szerelmes papnő szerepét. A Norma pár év múltán magyar honba is eljutott. 1835-ben először még német nyelvű előadásban került színre itthon, ám 1836-ban Kassán már magyarul adták, és pedig Dériné Szép Pataki Róza főszereplésével. Kevéssel később azután, immár a Pesti Kőszínházban, a Norma vált annak a hatalomváltásnak az egyik hadszínterévé, amely Dériné és a külföldön képzett új, fiatalabb díva Sodelné között zajlott le. Ez a harc nem nélkülözte a fájdalmas, intrikus és ellentmondásos mozzanatokat. De itt mégis inkább idézzük az idős Dériné visszaemlékezését, hogy miként is gratulált neki egy Norma előadás szünetében, kifejező keverék nyelven, a Pesten gyakorta fellépő külföldi szoprán, Henriette Karl. Az első felvonás végeztével jő le, kitárja az öltözőszoba ajtaját, és egyenesen hozzám repül, azzal a szüntelen, vidám, mosolygó arcával, tapsolva és átölelve engem, s minthogy nem tud németül, csak franciául s olaszul, elkezdi. Brava, brava, Madame Der, Sie brav zungen, Sie haben charakterisztisch zungen, nicht charlatan, bon, bon, famos, Madame Schodel, charlatan, nicht schön inausbring, stark affektőr, s elkezdi magát rázni, éppen mint Schodelné, midőn a magasabb hangokat adta. Én csak megszégyenülve, lesütött szemmel hajlongtam előtte, azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány. Beszélni nem tudtam vele, csak mondtam mindig, ich bitte, ich bitte. Ich sage,
ich nicht hören besser in ungarisch Theater zungen hören als Madame der. Beszélt még ő sokat franciául, olaszul, de én nem értettem. Au revoir, Madame der, brava, brava. A győztes persze végeredményben mégis Chaudelné lett. És ha őt és a Normát emlegetjük, okvetlenül érintenünk kell a Normafa témáját is. A Schwab-hegy nevezetes, de már majd 100 éve csak emlékében eleven viharbükje, és általa annak környéke az elterjedt hagyomány szerint azért nyerte a Normafa nevet, mert Chaudelné az ide kirándult színésztársaságnak és úri kísérőiknek itt elénekelte volna a Casta Divát. A legkompaktabb elbeszélés szerint 1840-ben itt vette át azt a Norma szerepéhez illő dísz sarlót, amellyel hívei megjutalmazták, s erre mintegy válaszul énekelte el a Casta Divát. De abban a formában is létezik a történet, hogy az esetre 1848-ban került sor. Csak hogy zavarba ejtő, egyszer s mind a múlttal foglalatoskodók számára oly ismerős módon, nagyon nehéz ezzel kapcsolatban bizonyos és pozitív állításokat megfogalmazni. Mert az ugyan kinyomozható, hogy a máig kegyelettel őrzött, aranyozott ezüst sarlót nem itt, hanem Pozsonyban vette át Chaudelné, de a történet többi része akár igaz is lehetne. Épp csak egyetlen egykorú forrásban sincs nyoma. A Normafa elnevezés legelső sajtóbeli említése minden esetre 1856-os. A Chaudelné-Normafa összekapcsolásai pedig jóval későbbi. Aztán az is hozzátehető mindenhez, hogy egy másik magyarázat a színházi évad kötelező szünnapjaihoz és az ekkori színész kirándulásokhoz kapcsolja az elnevezést, lévén ezeket a napokat Norma napoknak hívták. Ám kételj itt is jócskán felmerülhet. És szinte még örülhetünk annak, hogy akad bizonyosan megcáfolható vélekedés. Az, hogy nem Chaudelné, hanem egy későbbi operaénekesnő, Benza Ida helyszíni Casta Divája után történt volna az elnevezés. Hiszen ő 1856-ban még csupán 10 esztendős volt. De most már következzen a Norma cselekménye, illő rövidséggel, immár egyértelműbb modorban. A megszállt Galliában játszódik az opera, ahol a római prokonzul Pollione még jóval a cselekmény kezdete előtt titkos szerelmi viszonyra lépett a druida főpapnővel, Normával, és kapcsolatukból 2 gyermek is megszületett. Pollione immár más szeret, újra csak egy helyi papnőt, bizonyos Adalgisát. Pedig a gallok hazafias indulatát már szinte csak Norma szava tartja vissza a rómaiak ellen indítandó harctól. Halljuk is ennek tanúságául az első felvonás elejéről a közösség irányítója, Norma apja, vagyis Orovézó és a gallok jelenet részletét. Marco Mimica és a madridi Teatro Real kórusa énekel.

Norma nem sejti Pollione hűtlenségét, aki pedig már azt tervezi, hogy Rómába viszi magával a szerelmét viszonzó Adalgisát. Csak hogy a lelkiismeret furdalástól gyötört ifjú papnő megvallja főpapnőjének, Normának, milyen kísértéssel is szembesült. A címszereplő így megtudja elárultatását, és felindultságában maga is elmondja Adalgisának, hogy ez idáig ő volt a prokonzul kedvese. Mint hogy mindeközben Pollione is a színre lép, sor kerülhet egy megindító és felettébb szenvedélyes hármas összecsapásra a felvonás végén. A második felvonás kezdetén Norma már azt fontolgatja, hogy közös gyermekeik meggyilkolásával állna bosszút Pollionén. E motívum gazdag mitológiai és operatörténeti hátterére most legfeljebb csak kutyafuttában érintőlegesen utalnék. Végül Norma mégis inkább Adalgisára bízná gyermekeit, aki azonban nagyszívű gesztussal lemondani készül a szerelméről, sőt, még arra is vállalkozik, hogy a színfalakon kívül maga próbálja visszatéríteni Normához a római vezért. Szólaljon meg most a két papnő hosszú duettjének záró szakasza, Marina Rebecca és Karin Dee hangján.

Adál Gisa közvetítési kísérlete kudarcot vall. Norma immár harca serkenti a gallokat, akik elfogják a szentélyük területére Adál Gisáért behatoló prokonzult. Miután Pollione még az életéért cserében sem hajlandó lemondani a szerelméről, Norma bejelenti, hogy a férfira váró mágián egy hűtlenné vált papnő is meg fog majd halni. Csak hogy nem Adál Gisa ő, hanem maga Norma, aki megvallja közösségének eddigi kettős életét. Ez már Pollionét is meghatja, és végre felismeri, hogy milyen asszonyhoz vált is hűtlenné. Így hát újra szerelmes párként indulhatnak a halálba. Befejezésül halljuk a második felvonás fináléjának legutolsó perceit a John Fiore által vezényelt lemezfelvételről.

0: Kérem, ha tehetik, hallgassák meg ma este Bellini Normájának madridi lemezfelvételét, és persze hallgassanak majd operát a jövő kedden is, amikor Richard Wagner Valkürie lesz műsoron, ugyan prológ nélkül, ám de bajrajti kapcsolás révén. Két hét múlva pedig Verdi Pünkösdi királysága hangzik majd fel, immár újra prológgal. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat ott lelhetik, és akár újra meg is hallgathatják a mediaclick.hu oldalán. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Megszavazta a parlament az iskola kezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskola kezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára a Fidesz országos frakciójával egyeztetve választotta meg a párt országgyűlési képviselőcsoportja. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, hogy a döntés egyhangú volt. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos környezet. Tovább csökkenhet a jegybanki alapkamat a nyár folyamán, közölte Varga Mihály a monetáris tanács ülése után. A testület ma újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra csökkentette az irányadó kamatlábat. A jegybank elnök szerint az infláció a korábban vártnál kedvezőbben alakult, és a hazai eszközök kockázati felára is alacsonyabb maradt, így van még mozgástér a monetáris politika lazítására. Vitézi Dávid belső ellenőrzést rendelt el a feltételezhetően közpénzből finanszírozott Lázár Infók miatt. A közlekedés és beruházási miniszter azt írta, a Lázár Infó élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet a volt miniszter fotósa használta tavaly november óta egészen a választások napjáig, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját. Vitézi Dávid hozzátette, Lázár János korábban azt állította, hogy saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a Balatonnál. Tegnap mintegy 100-an érkeztek. A gyerekek kreatív foglalkozásokon, sport- és csapatépítő programokon, kirándulásokon vesznek részt. Az MIH 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a balatonőszödi menekülttábort az egykori kormányzati üdülő területén. Giuseppe Verdi a Trubadur című operáját láthatja a közönség Budapesten, a Margit-szigeti Szabadtéri Színházban csütörtökön és szombaton. A darabot Bán Teodóra rendezi, a karmester Halász Péter, és közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, valamint a Nemzeti Énekkar. Az opera olasz nyelven hangzik el, magyar felirattal, két felvonásban. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám már felvezette a prológban, ma este Bellini Norma című két felvonásos operáját hallhatják egy 2022-es felvételről. A szereposztás a következő. Norma Marina Rebecca szoprán, Adal Giza Karindéje mezzoszoprán, Pollione Luciano Ganci tenor, Orovezo Marco Mimica baszbariton, Clotilde Anta Jankowska szoprán, Flavio Gustavo de Gennaro tenor. Közreműködik a madridi Teatro Real zenekara és kórusa, vezényel John Fiore. Hallgassuk az első felvonást.

Az első felvonást hallottuk Bellini Norma című két felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Norma Marina Rebecca szoprán, Adalgisa Carina Deje mezzoszoprán, Pollione Luciano Ganci tenor, Orovezo Marco Mimica baszbariton, Clotilde Anta Jankowska szoprán, Flavio Gustavo de Gennaro tenor. A madridi Teatro Real zenekarát és kórusát John Fiore vezényli. Következik a második, befejező felvonás.

0: Bellini Norma című két felvonásos operáját hallottuk. A szereposztás a következő volt. Norma Marina Rebecca, szoprán. Adalgisa Carindeje, mezzoszoprán. Pollione Luciano Ganci, tenor. Orovezo Marco Mimica, baszbariton. Clotilde Antajankowska, szoprán. Flavio Gustavo de Gennaro, tenor. Közreműködött a madridi Teatro Real ének és zenekara, vezényelt John Fiore. Opera közvetítésünk végén munkatársaim, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pergel János nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája szerdai adásában Giuseppe Di Stefano énekel. A 105 éve született olasz tenornak lágy, összetéveszthetetlen meleg hangja volt, valamint szenvedélyes és lebilincselő kifejezésmódja így igenkorán rajongóivá váltak a legnagyobb operaházak. Mesterek órája Giuseppe Di Stefano szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Olivier Messiaen fiatalkori, mindössze 20 évesen írt, 8 prelüdje szól ezen az estén. Az 1998. januárjában Németországban készült lemezfelvételről a kanadai Angela Hewitt játszik. 1928-ban, amikor Messiaen nekilát prelüdjeinek, még csak 10 éve, hogy a francia zongora játék egyik megújítója, Claude Debussy halott. Nem csoda, hogy Messiaen ekkorai darabjaiban komolyan tetten érhető a nagy előd és példakép hatása. A prelüdők ősbemutatóján a Durand koncertsorozat egyik állomásán maga a szerző játszott privát hangversenyen. A szélesebb publikum 1930. március 1-én ismerhette meg a tételeket, amikor is azokat Henriette Puig-Roger a Szál Érádban adta elő. A tételek, a galamb, extatikus ének a szomorú tájban, a könnyed szám, elmúlt pillanatok, az álom tapinthatatlan hangjai, a bánat harangjai és búcsúkönnyek, nyugodt panasz, mozdulat a szélben.

0: Olivier Messiaen fiatalkori 1928-ban és 29-ben 20-21 évesen írt prelüdjeit hallották. Az elhangzott tételek a galamb, extatikus ének a szomorú tájban, a könnyed szám, elmúlt pillanatok, az álom tapinthatatlan hangjai, a bánat harangjai és búcsúkönnyek, nyugodt panasz, mozdulat a szélben. Az 1998-ban Németországban készült lemezfelvételről Angela Hewitt zongorázott. Az Ásnova holnap is jelentkezik, jelentős nemzetközi pályát befutó külföldi szerzők műveivel. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szerda kora délután Liszt Ferenc magyar koronázási miséje szól. Az első Ferenc József és Erzsébet 1867-es koronázására írt remek művet most énekes szólisták, valamint a Budavári Mátyás templom ének és zenekara adja elő, a 85. születésnapját ünneplő Tardi László vezényletével. A 2012. január 14-i koncertfelvétele a Mátyás templomból, szerdán 12 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor, a mikrofonnál Fellegi Lénárd. Ma is lemezbemutatóval készültünk, Möntör Máté gitáros és Olá Dezső zongorista Far From Home című albumát hallhatják összeállításunkban. Möntör Máté zeneszerző volt Weisz Gábor vendége.
2: Hallgatóink, hogyha figyelemmel kísérik műsorainkat, akkor észrevehetik, hogy az utóbbi időben Möntör Máténak egészen sok albuma megjelent, mert legalább a harmadik vagy negyedik alkalom, hogy beszélünk, és mindig más muzsikussal, más zenésszel játszol együtt. Így van ez most is, hiszen legutóbb Horváth Szintiával közös albumotokról beszélgettünk, ahol vele már készült duó is, legutóbbi egy kvartett album volt, most ismét duó lemezről beszélünk. És ezúttal Olá Dezső zongorista zeneszerzővel készült ez az album. Máté, mióta dolgoztok együtt Dezsővel?
3: Dezsőt közel 10 éve ismerem, az közös munkánk az először zenekari formációkban működött, ahol is annyira jól éreztük egymásnak a rezdüléseit, hogy gondoltuk, hogy dedikáltan duóban is érdemes lenne játszani. Talán olyan 2018 környékén jött el először az a pillanat, hogy ketten közös koncertet adtunk, és ez időtájtól elkezdett minket összekötni a bodajki jazztáborban való tanítás is, úgyhogy az utóbbi években ez így barátsággá változott ez a munkakapcsolat, és talán 2020-ban jutottunk oda, hogy akkor kellene egy közös albumot létrehozni. El is kezdtük a munkálatait, de egy kézbetegségem közbeszólt, úgyhogy pihentettük a dolgot, és hát most tudtunk rá visszatérni, 2025 novemberében rögzítettük az új anyagot.
2: És itt is felmerül a kérdés, hogy ez most a te szerzeményeidet tartalmazza, vagy esetleg Dezsőjét is, hiszen ő is nagyon aktív zeneszerző.
3: Ez a lemez most az én saját szerzeményeimet tartalmazza. Érdekessége, hogy a lemez törzsanyagát 2019. januárjában egy-két hét alatt írtam, és hát ezek a dalok sok időre a fiókba kerültek, és most egészítettem ki azt az akkor írt 6-7 darabot mondjuk még 2-3 szerzeménnyel. Ezek közül válogattunk, így került 9 dalom végül erre az albumra. Bár a szerző én vagyok, és az én életemre reflektálnak valahogy ezek a darabok, viszont Dezső kvalitásai és hangszerelési ötletei az nagyban befolyásolta, mert hogy számos ütemmutató, hangnem, tempóváltás az azért az ő ízlésének is köszönhető.
2: Mi az album címe, tehát hogy keressék, akik esetleg meg szeretnék hallgatni?
3: Az új album a Far From Home címet kapta, és arra próbál reflektálni, hogy amikor a nagy része született az anyagnak, tehát 2019. januárjában, akkor leginkább az foglalkoztatott, hogy milyen távol kerültem attól a közegtől és közösségtől, ahol egyébként vidéken felnőttem. Így a dalok címei is erre reflektálnak, az otthontól való elszakadása, az ismeretlenben való érvényesülést, ilyen történetek vannak mögötte. Ugye, ha jól emlékszem, ekkor volt az utolsó évem a Zeneakadémián, tehát egy más közösség volt, mint az előtte lévő vidéki élet nyilván. Úgyhogy Far From Home az albumnak a címe és a szellemi tartalma, ami számomra nagyon érdekessé teszi, az a hangszeres megszólalás, ami azt hiszem elég ritka, mert hogy egy akusztikus Steinway zongorán játszik Dezső, én pedig egy nylonhúros klasszikus gitáron, teljesen akusztikus mikrofonozott zenét hallunk. Ez számomra van annyira érdekes és ilyen emberközeli megszólalás, hogy nagyon különlegessé tegye ezt az albumot.
2: Pont azt szerettem is volna kérdezni, hogy mennyivel más az, hogy most például nem gitár-ének hangra szerezted ezeket a dalokat, hanem zongorával?
3: Teljesen más. Elsősorban azt mondanám, hogy a szerepek miatt nagyon más, mert hogy ebben a duónkban én vagyok az, akit nagyon sokszor kísérnek, érthetően Szintiával való duónkban ő az, akit kísérek. A harmóniákat, a lüktetéseket sokkal nagyobb számban játsza Dezső, én témákat, improvizációkat játszom, és hát persze azért kísérem is, de a szerepek azok jóval fordítva vannak a Szintiával való duóhoz képest. Ami még szintén nagyon nagy különbség, hogy azért jóval gitárcentrikusabb az anyag, olyan szempontból, hogy a témák és improvizációk jóval előtérbe kerülnek, nyilván nincsenek szöveges témák, hanem gitár domborítja ki őket. Hát valamint a hangzás az teljesen más, ez nekem egyenlőre egy újfajta hangzás, hogy akusztikus zongora és nylonhúros gitár, de az utóbbi mondjuk 2-3 hónapban nyilván hallgatom az aktuális lemezünket, és az a véleményem, hogy ez nagyon közel áll hozzám, és bízom benne, hogy a jövőben is tudjuk ezt folytatni, mert nagyon sok önmegvalósítást látok az ilyen megszólalásban.
2: mi a cél, hogyan tovább? Tehát például mikor hallható majd ez az album koncerten?
3: Két célom, vagy mondhatjuk célunk van most, azt hiszem, ezzel a projekttel. Az egyik az az, hogy idén elkezdjük minél többet játszani, ahogy a lemez megjelenés lezajlott megjelenésekkel együtt, úgy megpróbálok minél több jó koncertet szervezni. Ez egyébként is motivál, mert idén gondolkodtam el azon, hogy fontos lesz megpróbálni előre helyezni a jazzzenei koncertezést, és kicsit háttérbe szorítani az alkalmazottabb zenei koncerteket. Meglátjuk, hogy ezt idén hogyan tudom megvalósítani, de ennek egy nagyszerű apropója például a Dezsővel való Far From Home lemezünk is. A másik közös célunk egy távolabbi ötlet, mindenképpen szeretnék majd később új felvételeket, viszont megfordult a fejemben, hogy mivel Dezső aktív kamarazenei megszólalásban is és kamarazenekarokkal is kollaborál, ezért esetleg érdekes lehetne a jövőben az, hogy olyan zenét írjak, vagy akár írjunk, amely kiegészül vonósokkal vagy kamarai hangzással, mert azt gondolom, hogy ez a fajta közös zeneiségünk, ez nem áll távol a kortárs zenétől, és akár jól mutatna, és hát egyedülálló lenne ezt ilyen irányba elmozdítani. Azt hiszem, hogy ez a fajta megszólalás, hogy akusztikus zongora, klasszikus gitár, esetleg ez kortárs zenei köntösben mondjuk kamara produkcióként, ez azt hiszem, hogy elég ritka mostanában.
2: Hol készült a felvétel, és ez is szerzői kiadás lett?
3: A kiadás szerzői, abszolút. A lemezt pedig a Schnittberger stúdióban készítettük, itt Budapesten. A koncepciónk elsősorban az volt, hogy Dezső az ott lévő Stanway zongorán játszhasson, valamint, hogy a stúdióban aktív Árok Sándor hangmérnökkel dolgozhassunk, vele ugyanis Dezsőnek már nagyon sok jó tapasztalata van, és közös munkáik sora hosszú. Úgyhogy ennek okán a Schnittberger Ferit megkérdeztem egyik nap, amikor lent tanítottam éppen a Schnittberger központban, hogy tudunk-e időpontot foglalni, használhatjuk-e a zongorát, a mikrofonozást, és szerencsére nagyszerűen működött. Számomra ez egy új stúdiós élmény volt, eddig náluk még nem rögzítettünk, de azt kell mondjam, hogy akusztikus zenére az eddigi egyik legkomfortosabb felvételi helyszín volt számomra.
1: Möntör Máté szavai után következik a Far From Home album The Price for Sorrow, Conversation, Faded Smiles, Freedom of the Road, Flying Home, Here and Now, Those Simple Things, Kate Away, és Thanks for the Memories fér bele a mai szállításba.

A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként hallhatták Möntör Máté gitáros és Olá Dezső zongorista Far From Home albumát. The Price for Sorrow, Conversation, Faded Smiles, Freedom of the Road, Flying Home, Here and Now, Those Simple Things, Kate Away és Thanks for the Memories fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom az éjszakai jazzklub végén. Fellegi Lénártot hallották.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Szöveg dal nélkül.
1: Dohnányi Ernő levele testvérének Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A kabinet a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vette. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatát is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Az Egyesült Államok nem érdekelt a találkozóban Iránnal addig, amíg Teherán részéről nincs szándék tartalommal bíró tárgyalásokra, fogalmazott az amerikai elnök. Donald Trump közölte, az USA hadereje hamarosan bombázni fogja azt a helyszínt, ahol a feltételezések szerint Irán nukleáris erődítményt tart fenn. Vihar és tornádó veszély miatt felfüggesztették a járatok fogadását az Egyesült Államok több repülőterén. New York 3 nagy légi kikötője, valamint Boston, Philadelphia és Washington is érintett. Az Egyesült Államok teljes területén fennakadások vannak a légi közlekedésben. A 4000-et is meghaladta a késéssel közlekedő járatok száma, 1700-at pedig töröltek. A keleti partvidék felé tartó viharzóna miatt elhalasztották a New York Yankees baseball csapat bajnoki mérkőzését. Itthon nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, összesen csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezűséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása is jogszerű volt. Végül a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keletebbre alakulhat ki zápor, zivatar, az élénk szél néhol megerősödik. Hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok lesz. Hasonlóan kissé szeles, kellemes, nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Németh Attilát hallják, munkatársaim, Katona Márta és Mátyus Ottó. Nemrég éjfélt ütött az óra, és ezzel kezdetét veszi 6 órás klasszikus zenei utazásunk, amely a lélekhez szól és a csend mélyére vezet. Ma éjjel is a zene veszi át az idő felett az uralmat, legalábbis 6 órán át. A következő percekben és órákban a nagymesterek, Richard Strauss, Martinu, Bach, Debussy és társaik vezetik majd álmaikat. Ezek a művek nem csak hangjegyek sorozatai, évszázadok óta hordozzák emberi érzések, gondolatok és történetek súlyát. Debussy álmodozása szól elsőként.

Claude Debussy Álmodozás című zeneművét Jan Erik Gustafsson és Heini Karkainen adta elő. Onegger azt írta, hogy magam részéről úgy tekintem, mint a legnagyobb muzsikust és a legnemesebb művészek egyikét, akire Franciaország joggal lehet büszke. Debussy után Grazina Bacevics szvítjét játssza a lengyel rádiózenekar.

Grazsina Bacevic szüitjét a Lengyel Rádió zenekar előadásában hallottuk. Szóló hegedűsként a komponista már nagy sikert aratott 35-ben a varsói Henrik Wieniawski nemzetközi hegedűversenyen, ahol első díjas lett. Volt a varsói Lengyel Rádió zenekarának első hegedűse is. Most egy Riásra a zongora darabot hallunk a Notturnóban.

Ria Strauss lárgóját Ludmil Angelov játszotta. Hans von Bülow, Strauss mentor, amikor meghallgatta Strauss első zongora darabjait, igen lesújtó nyilatkozatot tett, azt mondta, hogy fantázia dolgában Lachner egy Chopin hozzáképest. Bohuslav Martinů négy madrigája következik.

Bohuslav Martinů négy madrigáját énekelte a Dán Rádió énekkara Stefan Parkman vezényletével. Johann Hieronymus Kapsberger a kor egyik leghíresebb landművésze volt, aki német létére Itáliában dolgozott. Itt Giovanni Girolamónak hívták. Kis darabjait Simone Valle Rotonda előadásában hallgatjuk meg.

Giovanni Girolamo Kapsberger Teorba darabjai Simone Vallerotonda játszotta. Brahms egyik legismertebb muzsikája következik a variációk egy Haydn témára. Az első szimfónia előtt írta meg a Haydn variációkat a Szent Antal Korál dallamra a zeneszerző. Ez egy zarándok énekdallam, és Brahms 9 variációt komponált.

Brahms zeneműve hangzott el, változatok egy Haydn témára. A Bergeni Filharmonikus zenekar Simone Young vezényelte. Brahmsra mindent rá lehetett fogni, de azt, hogy a kapkodva dolgozók közé tartozott volna, azt nem. Az első szimfóniájához is több mint 20 év kellett. Ebben hasonlított Beethovenre, akitől most az Es-dur zongora ötös szól.

Beethoven S-dur zongora ötöse hangzott el Martin Früttiger és művészbarátainak előadásában. Állítólag Beethoven a bécsi bemutatón egy terjedelmes kadenciát rögtönzött, amivel hallgatóit bámulatra késztette, a fúvós partnereire pedig a frászt hozta, mert nem szólt előre. Guillaume Gabriel Niver zenéje következik.

Officium defunctorum. Guillaume Gabriel Niver zenét a Studio 600 együttes adta elő. Ez a szerző egy gazdag párizsi családba született, apja adógyűjtő volt a püspök számára. Korai éveiről, zenei képzéséről nem tudunk semmit, csak azt, hogy diplomát kapott a párizsi konzervatóáron. 2 óra van.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Bach hangversenye következik, amelyen Kovács János vezényelt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 2024 novemberében. Elsőként a 972-es jegyzékszámú D-dur koncertó hangzott el. Ez az átdolgozás a fejmári évek egyik legszembeötlőbb bizonyíték arra, hogyan tanulmányozta és sajátította el Bach Vivaldi stílusát. A darab alapja az olasz mester egyik koncertinója, amelyet Bach nem egyszerűen lemásolt, hanem billentyűs hangszere alkalmazva új fénybe helyezett. Matthias Höfs is kicsit igazított a darabon, most így halljuk.